Cindy McTee Időjáték című kompozícióját játszotta az ír szimfonikus zenekarra. A komponista zenéjében gyakran ötvöződik a kortárs komoly zene és a jazz ritmikája. Nagyon érdekesen hangszerel a zeneszerző. Most Mozart D-moll koncertjét halljuk David Frey szólójával.

Mozart 466-os körüljegyzékszámú D-moll zongora versenyét hallottuk David Frey és az ír szimfonikus zenekar előadásában, vezényelt Leonard Sletkin. Ezt a koncertet szerzője 1785. februárjában komponálta, és amint elkészült, azon nyomban be is mutatta a darabot. A ráadás Bach zenéje volt.

Bach D-dur zenekari szvitjének R-tételét adta elő, az S szólistája David Frey. Az ír szimfonikus zenekar ezúttal Leonard Sletkin vezényletével a dublini hangversenyteremben 2025. szeptember 12-én Richard Strauss szimfonikus költeményét adta elő, a Hősi élet címűt.

Richard Strauss egyik nagyszabású szimfonikus költeménye, a Hősi élet hangzott el, az ír szimfonikus zenekart Leonard Sletkin vezényelte. Strauss gyakran utal a régebbi szimfonikus költeményeire és dalaira, valószínű, hogy a Hősi élet megmintázásában saját emlékei ihlették. Most 9 dalát hallgatjuk meg.

Richard Strauss 9 dalát hallottuk az elmúlt percekben, a rendkedvéért a dalok címei: Szerenád, Dobbanó szívek, Mondóka, Gyermekemnek a csillag, Az éjszaka, Virágcsokor, Ámor és Miért rejtené szívlázas mélye. Regola Millemann énekelt. Most pedig Henriette Bussmans Keleti tánca szól.

Henriette Busmans keleti táncát Ionella Manciu és Dominique de Gavino adta elő. A zeneszerző hölgy egyébként nagyon muzikális családból származott, férje, apja, tanár, ember volt. Kedves hallgatóink, 4 óra van, ha még nem tudnak aludni, hallgassák a Notturnót, a szignál után Purcell egyik szép ódáját hallgatjuk meg.

Jöjjetek, művészet gyermekei! Ez a címe annak az ódának, amit Henry Purcell II. Mária királynő születésnapjára komponált. A komponista már gyermekkorában a Chapel Royal kórusában énekelt Londonban. Nagyon fiatalon lett a Westminster Abbey organistája. Zenéjében mesterien ötvözte az angol hagyományt az olasz és francia stílus elemekkel. Egyetlen művét ismerjük igazából, a Dido és Éneászt, pedig rengeteg kísérő zenét írt, például Shakespeare Szent Ivániai Álom című művéhez. Érzékenyen bánt az angol nyelv prozódiájával. Halljuk az ódát.

Henry Purcell születésnapi ódáját hallottuk, ami Mária királynő részére készült, Jöjjetek művészet gyermekei. Az énekes szólistákat, a Sine Nomine Kamarakórust és a Concerto Polak

César Frank F. Mo zongora ötösét Jörgen Larsen és a Scampa vonós négyes szólaltatta meg. Ez a kvintet nyitotta meg Frank működésében az érettkori művek sorát. Saint-Saëns-nak ajánlotta ezt a zenét a komponista. Friedrich Kuntzen muzsikája következik, a Vincellérek ünnepe nyitány.

Friedrich Kuntzen, a Vincellérek ünnepe nyitánya hangzott el a Dán rádiókoncertzenekarának előadásában. A német származású dán komponistáról azt írják, hogy nagyon sokat tett annak idején hazájában Mozart népszerűsítéséért. Most az 1961-ben született Franjo Matušić két horvát népdal feldolgozása szól.

Franjo Matusics két horvát népdal feldolgozását a Dubrovniki Gitártrió adta elő. A horvát klasszikus gitárművész és zenepedagógus a Zágrábi Zeneakadémián tanult, és ott is tanított. Szólistaként is fellépett Európa országaiban. Vivaldi D-moll koncertója következik.

Vivaldi démol koncertóját a szlovén rádiózenekar adta elő. Most Smetana Moldva szimfonikus költeményét halljuk. Smetana 5 éves korában olyan jól hegedült, hogy már egy Haydn vonós négyes előadásában részt vehetett, 6 évesen pedig közönség előtt zongorázott. A Moldva átiratát Kotaro Fukuma játssza.

Bedzsi Szmetana Moldva szimfonikus költeményét hallottuk Kotaro Fukuma zongora művész előadásában, természetesen átiratban. Tomá Mignon című operájából következik Wilhelm Meister áriája. A zeneszerző egy komponista család gyermekeként látta meg a napvilágot, édesapja zenekari hegedűs volt.

Thomas Mignon című operájából hallottunk egy áriát, Benjamin Butterfield énekelt. A mű alapjául Johann Wolfgang von Goethe Wilhelm Meister tanuló évei című regényének egyik epizódja szolgált. Most Mikola Lisenko kompozíciója szól, szomorúság.

Mikola Lisenko Szomorúság című zeneművét hallottuk Anastasia Kobekina és Jean-Selim Abdemula jóvoltából. Sulho Rente finn néptáncai következnek. Ez a finn zeneszerző írt vagy 100 kórusművet, versenyműveket és rengeteg dalt. A Finn Rádió zenekar játszik.

Sulhorente finn néptáncait a finn rádiózenekar adta elő Jukka-Pekka Szareszte vezényletével. Befejezésül Johann Pachelbel D-dur kánonját hallgatjuk meg. Köszönöm, hogy velünk tartottak, remélem sikerült hangulatosabbá tenni az éjszaka magányos óráit. Búcsúzik önöktől Katona Márta, Padi Géza és Németh Attila.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Súlyos buszbaleset történt a svájci Alpokban, többen meghalhattak a tragédiában. 25 éve volt az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb terror támadása. Hűvös, esős napunk lesz ma. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Mikja György, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Többen meghaltak és sokan megsérültek Svájcban, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland busz. A sofőr mellett 48-an utaztak a járművön. Egyelőre még nem tudni pontosan, hogy hányan vesztették életüket vagy sérültek meg az alpesi régióban történt tragikus balesetben. Erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa és a visegrádi négyek szoros együttműködése nélkül, jelentette ki a V4-ek és Írország pozsonyi kormányfői csúcs találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az illegális migráció elleni határozott fellépés már a többségi állásponttá vált az Unióban, ezért méltánytalannak tartja a határvédelem miatt Magyarországra kiszabott napi 1 millió eurós büntetést. Hozzátette, az EU következő 7 éves költségvetésének igazságosnak kell lennie, biztosítva a közép-európai vállalkozások forrásait és az aszály sújtotta mezőgazdaság támogatását. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a Dunavíz szintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére, jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott Calgaryban. A kanadai kormányfő hozzátette, a fegyvereket egy hadi eszközvásárlást engedélyező amerikai program alapján biztosítják Ukrajnának. Az Egyesült Államokat 25 éve, 2001. szeptember 11-én érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Az Al-Qaida nemzetközi iszlamista terrorszervezet mintegy 3000 ember életét követelő merénylet sorozatot hajtott végre. 2 eltérített utasszállító repülőt a világkereskedelmi központ ikertornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Védelmi Minisztérium a Pentagon Washington melletti épületére zuhant. Egy negyedik eltérített repülő, amelynek vélhetően egy másik washingtoni célpontot, így a Kongresszus épületét vagy a Fehérházat szemelték ki, az utasok ellenállása miatt a pennsylvániai Shanksville-nél zuhant le. A merénylet sorozatot az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida terrorhálózat 2004-ben vállalta magára. Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, még délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk. Este 13-20 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, a pontos idő 6 óra 4 perc.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
1: Az arckép ma esti vendége Mészáros Zsolt Máté orgonaművész.
4: Úgy apostrofálnám magam inkább, hogy zenész vagyok, és foglalkoztat a zenének több területe, és ezek a területek ezek egymást inspirálják.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Mészáros Zsolt Máté. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este a tragikus sorsú kártágói királylány történetét hallhatjuk Henry Purcell Dido és Éneász című operájában. A címszerepeket Barát Emőke és Tomás Král alakítja. A Hannoveri Voktet énekegyüttest és a L'Arpeggiata régi zenei együttest Christine Pluart irányítja. A koncertszerű előadás január 10-i felvétele a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Last Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, szeptember 12-én 20 óra 15 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Erdős Béla nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Teodóra nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. A Teodóra görög-német eredetű jelentése, Isten ajándéka. Fél hétkor rátekintünk a mai évfordulókra, fél nyolckor ma is lesz kulturális ajánló, és a nyolc órai hírek után pedig kinyer ma játék és muzsika 10 percben, ezek között pedig rengeteg gyönyörű szép zene. Ha akarnak, hozzászólhatnak műsorunkhoz, SMS-t a 0630-3030-160-as számra, e-mailt pedig a muzsikálóreggel@radio.hu címre tudnak küldeni. Egy szép és nyugodt zenével kezdjük a mai reggelt. Gabriel Fauré Dolly Suite-jéből szólal meg két tétel. Elsőként a Dolly kertjében, ezután pedig a Kitty keringője. Tusa Erzsébet és Lantos István játszanak zongorán.

Gabriel Fauré Dolly Suite-jéből a Dolly kertjében és a Kitty keringője című tételt játszotta Tusa Erzsébet és Lantos István zongorán. Egy kicsit gyorsacskán folytatódik a következő tétel, egy Allegrettót hallgatunk meg. Franz Schubert C-dur vonós ötöse élete legvégén 1828. augusztusa és szeptembere között született, alig néhány héttel a halála előtt. A szokásos vonós ötös felállással szemben nem két brácsát, hanem két csellót használ, ettől kapja különösen telt mély hangzását. Schubert egyébként felajánlotta a művet egy kiadónak, de elutasították, úgyhogy életében nem is hallhatta ezt a művet. Biztosan nyilvánosan, legalábbis biztosan nem. A bemutatóra csak 1850-ben került sor, most a finálé következik, előadja Janin Janssen és Boris Brovcin hegedűn, Amihai Gross mélyhegedűn, Torleif Tadeyen és Jens Peter Mainz Gordonkám.

Franz Schubert C-dur vonós ötösének negyedik tételét játszotta Janin Jansen, Boris Prostin, Amihály Grósz, Torleif Tedélyen és Jens Peter Mainz. Nagyjából 200 évvel ezelőtt, vagy 198 évvel ezelőtt pont az évnek, nagyjából ebben a szakában készült el ez a mű. Most pedig Johann Sebastian Bach 1057-es BWV számú F-dur koncertója hangzik el, melyet zongorára és két fuvolára írt. Persze akkor még nem zongora, hanem csembaló volt. Az első tételt halljuk most, előadja Kovács Lóránt és Matúz István fuvolán, Kocsis Zoltán zongorán, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenekarával, vezényel Simon Albert.

0: Johann Sebastian Bach 1057-es BWV számú Evlur versenyművének első tételét hallgattuk meg, ugye ez csembalóra és két fuvolára íródott, most Kovács Lóránt és Matúz István játszott fuvolán, Kocsis Zoltán zongorán, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenekarával, Simon Albert vezényletével. 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Szeptember 11-én. Ma van a zsidó új év. A zsinagógai új év a zsidó hagyomány szerint a világ és az ember teremtésének évfordulója, amikor az ember teremtett voltára és Istentől való függőségére is emlékeznek. A zsidó naptár szerint Tisri hónap elseje és 2-a a zsinagógai új

új év, az ünnep már az első nap előtti este elkezdődik. Pontosan 500 évvel ezelőtt, 1526. szeptember 11-én a török hadsereg a mohácsi győzelem után bevonult a védtelen Budára, ez tehát egy elég tragikus évforduló is, ahogy az Egyesült Államok számára is, amiről már volt is szó a hírekben, pontosan 25 évvel ezelőtt volt az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb terror merénylet sorozata, amelyek következtében közel 3000 ember halt meg. Emlékezzünk Mersei Miklósra, operaénekes volt, ma lenne 85 éves, a Magyar Állami Operaház posztumusz örökös tagja. És egy-két évforduló még, Árvo Pärt ma 91 éves, Isten éltesse, és ma lenne 88 éves Tarjáni Ferenc, 1938-ban született, Bartalus Ilona pedig 86 éve látta meg a napvilágot ezen a napon. Isten éltesse Ramón Vargas, énekest is, ma lett 66 éves, és a távolabbi múltban két híres zeneszerzőt emelnék ki. Friedrich Kulau pontosan 240 éve született, és François Couperin pedig ezen napon hunyt el 1733-ban. Most folytassuk Giuseppe Verdi az Állarcos Bál című operájának előjátékával. A BBC Filharmonikus zenekara játszik, vezényel Edward Downes.

Giuseppe Verdi az Állarcos Bál című operájának előjátékát játszotta a BBC filharmonikus zenekara Edward Downes vezényletével, és erről jut eszembe az, hogy holnap este lesz ugye a The Last Night of the Proms, vagyis a Proms fesztiválnak a záró koncertje, az utolsó éjszaka, amelyen természetesen mindig a BBC szimfonikus zenekara lép fel, és ez a Royal Albert Hallból kerül közvetítésre holnap este 20 óra 15 perctől. A Bartók Rádióban élőben közvetítjük, a tehetik. Legyenek itt velünk, maradjanak velünk, hallgassák ezt a egyébként gyönyörű szép gála műsort. Egy közlekedési információ: a 13-as főúton az M1-es autópálya csomópontjának közelében 4 gépjármű ütközött össze, a 11-es kilométernél lezárták a fél útpályát. Most Antonio Vivaldi 810-es riomjegyzékszámú D-dur szonátájának harmadik és negyedik tétele következik. Ez egy magas riomjegyzékszám, azért mert ez egy elég későn előkerült darab, csak a 20. század végén került be biztosan a Vivaldi katalógusba, és a New Discoveries, vagyis új felfedezéseket bemutató lemezek egyikén is megjelent. Enrico Casazza játszik hegedűn a Modo Antiquo-val, vezényel Federico Maria Sardelli.

Antonio Vivaldi 810-es riomjegyzékszámú D-dur szonátájának harmadik és negyedik tétele hangzott el, Enrico Casazza játszott hegedűn a Modo Antiquo-val, vezényelt Federico Maria Sardelli. Talán nem került teljesen új megvilágításba Vivaldi életműve ettől a 20. században felfedezett műtől, de azért ez is szép kis Vivaldi darab. Új felfedezések című lemezeken is szerepel ez a darab. Kíváncsi vagyok a hallgatóinknak, vannak-e új felfedezései, van esetleg olyan zeneszerző vagy zenemű, amelyet mostanában fedeztek fel maguknak, és nagyon szeretik. Ha igen, írják meg nekünk. Most következzen Carl Maria von Weber Grand Duo koncertantja, a második tételt játssza Paul Meyer klarinéton, François René Duchâble zongorán.

volt Karl Maria von Weber Grand Duo koncertantjából a második tétel. Paul Meyer játszott klarinéton, François René Duchâble zongorán. Most következzen egy nagyon hasonló kinézetű hangszer, de egy nagyon fontos különbség van a klarinét és az oboa között. A klarinét az szimplanádas, az oboa pedig duplanádas. És most Carl Philipp Emanuel Bach Ezdur oboa versenyéből következik egy tétel, a harmadik gyors tétel, aki, mármint a zeneszerző, különösen is szabadon kezelte saját versenyműveit, ugyanaz az alapanyagnál a gyakran más-más szóló hangszerrel is új életet kapott. Az Ezdur oboa verseny is egy korábbi változat átdolgozása, és jól illik ahhoz a gyakorlathoz, hogy versenyműveit billentyűs, fuvola, cselló vagy oboa változatban is használta. Kis Józsefet az Erkel Ferenc kamarazenekar kíséri.

Karl Philipp Emanuel Bach Ezdur Oboa versenyének fináléját játszott a Kis József Oboán az Erkel Ferenc kamarazenekarral. A hírek előtt még egy rövid filmzene, méghozzá a James Bond ciklus vagy sorozat Gyémántok az örökké valóságnak című filmjéből a témát játsza a prágai filharmonikus zenekar Nick Rainey vezényletében a zeneszerző John Barry.

0: A Gyémántok az örökké valóságnak című James Bond film témáját játszotta a prágai filharmonikus zenekar Nick Rainey vezényletével, a zeneszerző John Barry volt. A pontos idő 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Még nincs előrelépés a Benes dekrétumok ügyében, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap. Az ország nagy részén esős, hűvös idő lesz. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta pozsonyi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy korábban megegyeztek a vitás kérdések szakértői szintű előkészítésében, ám erre még nem került sor. Hozzátette, a kétoldalú kapcsolatokban mindaddig nem lehet tovább lépni, amíg nem születik megnyugtató megoldás a sérelmes ügyekben, és bízik abban, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is érdeke ezekre a kérdésekre megoldást találni. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészült az első ütem. A dolgozók veszélyeztetése miatt 54 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. Ma van az Egyesült Államokat ért szeptember 11-i terrortámadás 25. évfordulója. 2001-ben az Al-Qaida merénylői eltérítettek 4 repülőgépet. Összesen 2977-en vesztették életüket. Az esemény évfordulóján Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, a támadások elkövetői kudarcot vallottak, mert a demokrácia kiállta a próbát. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Az esemény kiállításán bemutatják a népdalgyűjtés kezdeteit és a korai rögzítési technikákat, az érdeklődők a fonográf hengerek és a gramofon lemezek történetével is megismerkedhetnek. Felhős, hűvös idő lesz, estig több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk. Este 13-20 fokra számíthatunk. 7 óra múlt 3 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket. És most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Egy tanárnő, aki hibázott. Egy fiú, aki nem tud uralkodni a dühén. Együtt indulnak egy hosszú zarándokútra. A lenyűgöző tájakon átvezető gyaloglás során lassan lemlanak köztük a falak. Egy út, amely nem csak Santiago de Compostela-ba vezet. El Camino. Találd meg az utad. A francia film már a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
6: Ma este a tragikus sorsú kártágói királylány történetét hallhatjuk Henry Purcell Dido és Éneász című operájában. A címszerepeket Barát Emőke és Tomás Král alakítja. A Hannoveri Voktet énekegyüttest és a L'Arpeggiata régi zenei együttest Christine Pluart irányítja. A koncertszerű előadás január 10-ei felvétele a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Az Ars Nova ma esti műsorában a 2001. szeptember 11-ei és más történelmi katasztrófák áldozataira emlékezünk magasztos zenékkel. John Adams és Steve Reich művei ennek a napnak a hatására születtek. Arnold Schönberg a II. Világháború, Krzysztof Penderecki pedig Hiroshima áldozataiért komponált gyászdalt. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 órakor, a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Erdős Béla nevében is, a mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Isten éltese Teodóra nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon köszöntjük. Ma 7:30-kor lesz kulturális ajánló, interjút hallhatnak majd egy ma esti DLA koncertről, egy óra múlva pedig a 8 órai híreket követően ma is lesz Kinyerma, játék és muzsika 10 percben. Továbbra is hozzászólhatnak a műsorhoz, SMS-t a 0630-3030-160-as számra, e-mailt a muzsikáló reggel@radio.hu címre tudnak küldeni. Edvard Grieg pergüntjéből most két tétel szólal meg, Anitra tánca, és nagyon népszerű és híres a Hegyi Király barlangjában. A debreceni filharmonikus zenekart Szabó László vezényli.

pergüntjéből, Edvard Grieg pergüntjéből hallották a Nitra táncát és a Hegyi király barlangjában című tételt a Debreceni Filharmonikus Zenekar Szabó László vezényelte. Karl Heinrich Graun C-dur szimfóniájából most a második és harmadik tétel csendül fel a Liszt Ferenc Kamarazenekar 2018-as felvételéről, a hangversenymester Tvirszt Péter.

Karl Heinrich Graun C-dur szimfóniájának második és harmadik tételét játszotta a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a hangversenymestert First Péter volt. Ma lenne 88 éves Tarjáni Ferenc, aki 1938. szeptember 11-én született Dohogon, és évtizedeken át a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának szólamvezető kürtöse volt. Beethoven egyetlen kürt szonátája különösen illik ehhez az évfordulóhoz. 1800-ban Giovanni Punto korának leghíresebb kürti virtuóza számára írta, még szelepek nélküli naturkürtre. Az ős bemutató maga Beethoven zongorázott. Most a rondót halljuk Tarjáni Ferenc kürtművész és Ránki Dezső zongoraművész előadásában.

Ludwig van Beethoven F-dur szonátájának harmadik tételét játszotta a Tarjáni Ferenc, aki ma lenne 88 éves, a születésnapján emlékezünk rá, vagy születése évfordulóján, és Ránki Dezső, aki tegnap este élőben is volt szerencsém egy gyönyörű koncerten hallani a Monkult kupola termében, egy gyönyörű, nagyjából szűk másodulás hangverseny szóló estet adott az Altaléna Fesztivál keretében. Még egy zenét hallgatunk meg, és utána pedig kulturális ajánlóval folytatjuk. Elgár Kordonka versenyéből a második tétel szólal meg, Várdai István játszik csellón, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar Sebastian Lang lesz szingvezényli.

0: Edward Elgar Émol Gordonka versenyének második tételét játszotta Várdai István a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral, vezényelt Sebastian Langlessing. Pontosan 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, kulturális ajánlóval folytatjuk. Kovács Gergely zongora DLA záró koncertje lesz ma este 7:30-tól a Zeneakadémia nagytermében. Ez a doktori tanulmányokat lezáró nagy koncert. A műsoron szerepel Chopin második bémol zongora szonátája, Rachmaninov második bémol zongora szonátája, és a szünet után Rachmaninov második c-moll zongora versenye. Közreműködik a Budafoki Dohnányi Zenekar, vezényel Szűcs Apor. Kovács Gergely zongora művésszel Bolla Milán beszélgetett.
2: A koncerteden kiemelt szerepet kap Rachmaninov, és ugye a doktori disszertációdat is Rachmaninovról írtad, egészen pontosan Rachmaninov, mint előadó művész, őt vizsgáltad a felvételei alapján. Visszaemlékszel, hogy mikor és mi fogott meg téged Szergej Rachmaninovban?
3: Életem első lemezén, amit hallgattam gyerekként, azon több szerzőművei voltak, és azon pont a Rachmaninovnak az ikonikus cis-moll prelüdje volt az, ami nekem azon a lemezen mindig is a kedvenc darabom volt. Tehát a zenei inspirációimnak az első között volt a Rachmaninov, és utána ez mindig csak bővült, és mindig csak még előrébb került, ha ilyet lehet mondani.
2: Most, hogy mélyrehatóban vizsgáltad Rachmaninov előadó művészetét, hogyan változott benned a róla kialakult kép, mint zeneszerzőről?
3: Éppen azt gondolom, hogy szélesedett, és egy sokkal komplexebb képet látok most Rachmaninovról, mint korábban. Valószínűleg ez minden zeneszerző előadó művészről elmondható, hogy a kettő az szervesen összefüggött náluk egymással. Nála is az számomra az egyik legfőbb tanulság ebből az egészből, hogy a zeneszerzői gondolkodása az mindenféleképpen megtalálható az előadó művészeti stílusában,

0: Ezeken a felvételeken nagyon átjön az elsősorban az, hogy a strukturális gondolkodás az, hogy mindig egy mögöttes tartalmat keres, mind zeneileg, mind pedig valószínűleg minden más téren is. Ez nagyon-nagyon lejön az ő játékából, még úgy is, hogy maga a hang minőség az ugye nem mai, de ezek egyértelműen hallatszanak.
1: Voltak olyan felismerések, hogy meghallgattál egy művet Rachmaninov előadásában, és azt vetted észre, hogy hát a Kotta kép alapján nem ezt a hangzást képzelted el?
0: Ha a Kotta kép és a hangzóanyag összehasonlításáról beszélünk, akkor az az egyik legnagyobb felismerésem volt, és talán ez vethető össze az ő zeneszerzői mi voltjával a leginkább, hogy amikor a saját műveit játsza, akkor szinte semmiben nem tér el a Kotta képtől. Viszont más zeneszerzők műveinek a felvételénél vannak kisebb-nagyobb eltérések, amiket valószínűleg ő, mint zeneszerző megengedett magának előadó művészként, hogy hát őt ezt logikusabban látta máshogy, akkor ezek beleférnek. Nem írt át teljes oldalrészeket, de egy-egy plusz ütem, egy-egy plusz harmónia, vagy egy plusz hang hozzáadva, dinamikai felépítéseket nagyon sokszor átírt magának más szerzők művében, ami neki úgy logikusabb volt, és az ő előadásában az úgy jó, az valóban érti az ember, hogy ő miért úgy csinálja.
1: Mennyire engedett, hogy Rachmaninov előadó művészete a te interpretálásodra hasson?
0: Szándékosan próbálom elkerülni. Pont a Chopin szonátának a gyászinduló tétele volt egy ilyen nagyon érdekes kísérlet a számomra. Az pont egy olyan darab, aminek a dinamikai felépítését tőzsgyökeresen megváltoztatja. És teljesen más, hogy építi fel, mint ahogyan azt a Chopin a Kottába írta. Fantasztikusan jó, amit csinál. Megpróbáltam lemásolni, megpróbáltam megcsinálni. Borzasztóan idegen tőlem, és ezért úgy döntöttem, hogy semmiképp nem fogok semmi olyat elvenni a Rachmaninov előadás módból, ami az övé, mert az csak az övé, és azt én nem tudom rekreálni, mert nekem az nem úgy jön. Ezek konkrét dolgok. Azok, amikről eddig is beszéltünk, a mögöttes tartalom, a formai gondolkodás, a csúcspontoknak az elérés, ezek mind nagyon fontos dolgok, de hát ezeket nem azért kell csinálni, mert Rachmaninov is így csinálta. Ő csak mesteri módon csinálta, de ezek természetesen alappillérei a zenei előadó művészetnek.
1: A Budafoki Dohnányi Zenekar kísér, és Szűcs Csapor lesz a karmester. Dolgoztál már velük korábban együtt?
0: Igen, a Dohnányi Zenekarral nagyon-nagyon sokat, hiszen egy nyári mesterkurzusunk van György Ádámmal, és ott a Dohnányi Zenekar minden évben közreműködik a növendékekkel, úgyhogy nekem nagyon-nagyon szívügyem ez a zenekar, és nagyon örülök, hogy ők lesznek velem. Hát Aporral pedig történetünk van, tehát még konziskorunkban ő velem vezényelt először, én meg vele játszottam először zongora versenyt, és egyébként ezt most nem mi intéztük így, hanem ugye ő a Dohnányi Zenekarnál eleve foglalkoztatva van, kvázi ez így mi is úgy kaptuk, hogy akkor fogja vezényelni, és hát én nagyon megörültem neki, mert ez egy ilyen sorsszerű újra összetalálkozás, úgymond, hogy diákként is mi játszottunk együtt ugyanebben a szerepkörökben, és ezúttal 10x évvel később most itt a Zeneakadémia nagy tervében ezt újra megtehetjük, ez szerintem egy nagyon nagy dolog, és minden percét élvezni fogom.
1: Mik a tervek a jövőre, most, hogy elvégezted a Zeneakadémia doktori iskoláját?
0: Amiért a doktori iskolát annak idején elkezdtem, fő célom az az volt, hogy egyetemi szinten taníthassak, ez szerencsére létrejött mind a Zeneakadémián, mind pedig a Miskolci Egyetemen is. Hála Istennek számítanak rám tanárként, tehát ez egy nagyon nagy dolog a számomra. Ezek után pedig igyekszem az eddig is művelt előadó művészeti életemet azt minél magasabb szintre emelni, és minél több helyen játszani. Ez a kettő szerintem nagyszerűen fér meg egymás mellett.
2: Kovács Gergely zongora művészt hallották, akit Bolla Milán kérdezett a ma este 7:30-kor kezdődő doktori záró koncertjéről, amely a Zeneakadémia nagy termében lesz. Chopin és Rachmaninov lesz műsoron. Most mi is Rachmaninovot hallgatunk Kovács Gergely előadásában, a B-moll prelűdöt.

0: Szergej Rachmaninov bémol prelüdjét játszotta Kovács Gergely. Pont ezt a darabot nem játssza a DLA koncertjén, de Rachmaninov bémol zongora szonátáját és a C-moll zongora versenyt igen, a hangverseny pedig Chopin bémol zongora szonátájával kezdődik. Ma szeptember 11-én 19 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében folytatódik a Bartók Rádió klasszikus és jazz sorozata. Most Weisz Gábor kollégám kérdezi Olá Kálmán, az ifjabb Olá Kálmánt és Olá Krisztiánt, testvérpárt.
1: Az Olá testvérekkel beszélgetek, Krisztiánnal és ifjabb Kálmánnal. Mégpedig egy olyan érdekes dupla koncert lesz pénteken a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében, ahol mindketten a saját zenekarotokkal is felléptek, és hát ezt azért tettem hozzá az ist, hiszen mind a ketten játszotok a másik zenekarában, tehát ez egy ilyen nagyon érdekes együttműködés lesz. És tavaly mind a két zenekarnak megjelent az új albuma, és ebből adódott az ötlet, hogy akkor ezt egy estén mutassátok be nálunk. Krisztiánhoz fordulok először, ugye a Perspective of Verve című albumról van szó. Gondolom nem csak a saját zenekarotokban, máshol is szoktatok együtt játszani, de így, hogy mind a ketten felléptek a saját zenekarotokkal egy este, ilyen előfordult már?
2: Nem volt rá példa, de egyébként adja magát ez, főleg ebből az alkalomból kifolyólag, hogy mind a kettőnknek tavaly jelent meg a saját lemeze. Szerintem nagyon izgalmas este lesz, mert bár sokak közös vonás, ugye nyilván ugye két tag szempontjából is átfedés van a két zenekar között, ugyanakkor zeneileg azt gondolom, hogy egy egészen más megközelítést vázol a két album. Úgyhogy nekem is nagyon izgalmas lesz egymás után eljátszani ezt a két anyagot.
1: Kálmán, ha a hallgató meghallgatja a programot, akkor tulajdonképpen a tiédben fedezhetsz fel több klasszikus vonást, hiszen a címekben is utalsz a szeretett klasszikus szerzőidre, majd utána visszatérünk Krisztiánra is, hiszen azért az ő zenéjében is rengeteg klasszikus elem van. Légy szíves, egy pár mondattal beszélj a saját szerzeményeidről, hiszen ez is egy érdekesség, hogy mind a kettőtök a saját szerzeményeit játsza.
3: Azt azért nem mondanám, hogy több klasszikus zenei elem benne. Talán nyíltabban vannak jelen az én kompozícióimban a klasszikus elemek. Krisztiánnal meg szerintem jobban el van rejtve, és jobban támaszkodok így a tradicionális jazz felépítésre, az album szerkezetileg illetőleg, és a kompozíciók szerkezetét illetően is. És ez van megfűszerezve egy klasszikus harmónia világgal, meg olyan zeneszerzőknek az inspirációjával, mint például az impromptu kompozíciómnál, mint például a Chopin ihletet, amik még így viszik a klasszikus zene irányában a zenét. Kifejezetten az albumom az nem úgy készült, hogy én megterveztem ezt az egész zenei folyamatot egy albumra, hanem ez így az évek során rakódott össze így a különböző kompozícióimból, és így ért össze.
1: Légy szíves, a zenekari tagokat is mondd el, Krisztiánon kívül, hogy kik játszanak még.
3: Jónás Géza bőgön, Rigó Gábor dobol, és Molnár Sándor tenorszaxofonon.
1: Akkor egy kicsikét a te klasszikus kapcsolódásodról is beszél, légy szíves, Krisztián. Egyértelműen én úgy érzem, hogy mivel már, ha jól tudom, akkor most te a klasszikus zeneszerzés szakra jársz, ugye?
2: Most végeztem.
1: Tehát már végezted is a klasszikus zeneszerzés szakot, és hát így a korodnál fogva, hogy már egy kicsit idősebb vagy, így tudod ezt jobban elrejteni, talán így fogalmazhatunk a klasszikus, illetve hát inkább a kortárs zenét a műveidben.
2: Igen, azt gondolom, hogy leginkább ott érhető tettem ez az 5 év klasszikus zeneszerzés tanulás, hogy kevésbé gondolkodom abban, hogy klasszikus zene inspirálta jazz, vagy jazz inspirálta a klasszikus zene, vagy nem tudom, szóval, hogy inkább abban gondolkodom, hogy van egyfajta zenei nyelv, amivel régóta kísérletezem, és ez a zenei nyelv ez egyre inkább ugyanazt mondja, akkor is, hogyha a jazz felől nézzük, és akkor is, hogyha a klasszikus zene felől nézzük.
1: Kicsit talán megmagyarázod az album címét, ez a Perspective of Verve. Mit is jelent pontosan?
2: Ami leginkább foglalkoztatott a kompozíciók születésekor, az az alkotói drive, hogy ugye sokat kellett írjak az elmúlt években, és sokszor voltam olyan helyzetben, hogy nem éreztem magam inspiráltnak, de volt, hogy akkor is kész kellett lenni határidőre, már kezdődik a következő, és így tovább, és így tovább. És egészen különböző lelki állapotokban születtek ezek a bizonyos tételek, tehát van olyan, ami úgy a klasszikus értelembe véve kigurult, vagy így megírta magát, vagy volt egy nagyon erős ötletem, és az úgy gyakorlatilag már ki is bontakozott, de olyan is volt, amivel sokat kellett úgy fejből szenvedni, tehát ezért lett tulajdonképpen ez a címe, ez a Vervit gyakorlatilag erre a fajta alkotói kedvre, alkotói drive-ra utal.
1: Egyszerűen te is mondd el a másik két zenekari tagot.
2: Gyányi Marcell és Serej Dániel.
1: Mivel Krisztián beszélt a lemezről magáról, úgyhogy egyszerűen te is egy mondatban, hiszen már többször volt róla szó beszélgetéseinknél, de ugye megint muszáj megemlíteni, hogy szerettek sakkozni, ugye? És ezért választottad ezt a King's Gambit, egy megnyitásnak az eredeti elnevezését a lemez címnek.
3: Igen, a sakkozáson felül azért van egy mélyebb jelentése is a zenére nézve, és ez pedig az, hogy a zenében, a jazz zenében meg főleg az improvizáció azért nagyon erős szerepet tölt be, és erre akartam én is kiélezni ezt az albumot, hogy akármennyire van megszerkesztve egy téma, tulajdonképpen a középjáték a sakkban, mint a zenében az improvizáció vagy a szólók, az mindig úgy alakul, ahogy van, amikor nagyon sok hiba van benne, valahogy megy tovább a játék, valamikor meg úgy megy az egész improvizáció, ahogy kell, hogy történjen, és ezt nem lehet kiszámítani, és szerintem ez a szép ebben.
1: Most egy nehéz feladat következik, hogy hallgatóink érdeklődését keltsük fel, de csak egy zenére van lehetőségünk, hogy melyik őtöknek.
3: Mind a ketten egymásra mutattunk.
2: Már Kácsi, mert az kevesebbet ment, az később jelent meg a lemez.
1: Rendben, akkor melyik legyen?
3: Hát akkor, hogyha már ennyit beszéltünk a klasszikus zené hatásokra, akkor legyen a BAHC.
1: Mit nem nehéz kitalálni, hogy Bachra utal.
3: Igen, csak a utolsó két betű van fölcserélve, ezzel utalok a témának a négy hangjára, fő négy hangjára.

Ifjabb Oláh Kálmán szerzeményét, az Ifjabb Oláh Kálmán kvintet játszotta, a Bach szó vagy név betűire, de az utolsó kettőt felcserélve, tehát BAHC. A klasszikus és jazz ma esti koncertje, két koncertje, 19 órakor kezdődik a Dohnányi Jenő Zenei Központ nagy termében. Először az Ifjabb Oláh Kálmán kvintet King's Gambit című albumának bemutató koncertje lesz. Ezt követi pedig az Oláh Krisztián Kvártett Perspectives of Verve című albumának bemutató koncertje. A hírek előtt az óra végén még egy zenét hallgatunk meg, ez pedig Joseph Haydn C-dur, a Medve szimfóniájának negyedik tétele. A New Yorki Filharmonikus zenekart Leonard Bernstein vezényli.

0: Joseph Haydn C-dur a medve szimfóniájának negyedik tételét játszott a New Yorki Filharmonikus zenekar Leonard Bernstein vezényletével, és hát pont azért kapta a medve melléknevet ez a szimfónia, mert a finálé elején van ez a dudabasszus, ami a korabelieket medve táncoltatásra emlékeztette. 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Kedden választják meg az új alkotmánybírókat. Több 10 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV-ra. Esős, hűvös idő lesz. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Noményi Krisztina. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a párt elnöke. A jelöltek között van Kronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója is. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz nem vesz részt az új alkotmánybírák megválasztásában. Visszavonta pályázatát a KDNP jelöltje a Független Közmédia Testületbe. Marti Zoltán újságíró, médiaszakember közölte, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután a kormánypárt egyértelművé tette, hogy a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését. A testület 9 helyéből 6-ot már betöltöttek. 3 tagot az ellenzéki frakciók jelölhettek, de a parlament művelődési bizottsága a 2 fordulóban sem szavazta meg őket. Gyanúsítottként hallgatták ki az óbudai korrupciós ügyben Veres Tibort, a Wallis csoport alapító elnökét, írta a 24.hu. A portál úgy tudja, vesztegetés miatt idézték be és szabadlábon védekezhet. A feltételezések szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződésben álló céget irányító vállalkozó 2011 és 2024 között több mint 2 milliárd forintot költött hivatali vezetők és politikusok megvesztegetésére. A dolgozók veszélyeztetése miatt 54 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. A hatóság egyebek mellett a biológiai kockázatértékelés, valamint a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya miatt büntette meg a munkáltatót. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. A szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható. Ős bemutatóval indítja az évadot a Kolozsvári Magyar Opera. A Fidibusz Maximus Csodaiskolája című musical egy vidékről a városba került tinédzser felnőtté válásával járó gondjait és élményeit dolgozza fel, 67 gyermek és mindössze egyetlen felnőtt szereplő játékában. A Kolozsvári Magyar Gyermekkórus fennállásának 10. évfordulójára írt művet jövő szombaton mutatják be. Felhős, hűvös idő lesz, estig több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati országrészben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk. Este 13 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 8 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket. És most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt. a zene örömét. További információ bfz.hu.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Egy tanárnő, aki hibázott. Egy fiú, aki nem tud uralkodni a dühén. Együtt indulnak egy hosszú zarándokútra. A lenyűgöző tájakon átvezető gyaloglás során lassan leomlanak köztük a falak. Egy út, amely nem csak Santiago de Compostela-ba vezet. El Camino. Találd meg az utad. A francia film már a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Az Ars Nova ma esti műsorában a 2001. szeptember 11-i és más történelmi katasztrófák áldozataira emlékezünk magasztos zenékkel. John Adams és Steve Reich művei ennek a napnak a hatására születtek. Arnold Schönberg a II. Világháború, Krzysztof Penderecki pedig Hiroshima áldozataiért komponált gyászdalt. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 órakor. A Bartók Rádióban. Az idei Proms szezonzáró estjén ismét fantasztikus fellépőket üdvözölhetünk. A gyönyörű kínai zongorista Yuja Wan és a skót születésű operatenor Nicky Spence lesznek a szólisták. A BBC szimfonikus zenekarát, a BBC Singers-t és a BBC vegyes karát a finn Sakari Oramo irányítja. Élőben kapcsoljuk a londoni Royal Albert Hall-t szeptember 12-én 20 óra 15 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc óra hét perc.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, ifjabb Bazsinka József. Aki válaszol.
6: Végvári András, nyugdíjas pedagógus, a Budai Várnegyedből szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és a Bartók Rádió minden munkatársát.
0: Jó reggelt kívánok, ez egy igazán kerek beköszönés volt. Köszöntjük, és örülünk, hogy ismét halljuk a hangját, hiszen többször is játszott már itt a Kinyermában, és azt is tudom, hogy vezet egy zenei blogot. Ugye egy blognál mindig az a kérdés, hogy mennyire lehet életben tartani, milyen hűséges az írója. Mikor született az utolsó bejegyzés a blogjel, ha szabad megkérdeznem?
6: Az utolsó bejegyzés, ez éppen most dolgozom. A három éres tenor. A magyar tenorokról írok, mégpedig a kedvenceimről, Simándi Józsefről, Réti Józsefről és Gulyás Dédesről fogok írni, éppen ezen dolgozom most.
0: Hát ez fantasztikus. Akkor ez a blog él és virul, és születik. Igen. Az új bejegyzések. Gratulálok hozzá.
6: Nagyon köszönöm a reklámot.
0: Isten tartsa meg a hűségét, illetve a kitartását és a kedvét abban, hogy bejegyzéseket hoz létre. Elmondom, miket nyerhet. Hogyha három kérdésre helyesen válaszol, akkor két CD-t küldünk. Az egyik Michele Campanella, aki Liszt Bechstein zongoráján játszik, a másik pedig Stradivári mandolinjai, ez a címe ennek a válogatásnak, mandolinon előadott művekből. Ez
6: nagyon
0: tehát
6: jó.
0: Három helyes válaszért jár. Ha pedig az összes kérdése tudja a megfejtést, akkor Alföldi Baruss Csilla romantikus orgonazene a debreceni református nagy templomban című albumát küldjük el.
6: Kiváló.
0: Örülök, hogy tetszenek a lehetséges nyeremények, már csak meg kell válaszolni néhány kérdést. Ma ünnepli születésnapját egy zeneszerző. A komponista, aki nem kevesebb, mint 91. évét tölti be ma, egy északi országban született. Védjegye a minimalizmus, inspirációs forrása pedig a Gregorián. Egyik népszerű művéből idézünk most, amelyben az általa fejlesztett kompozíciós technikát, a Tintinnabulit használja. Az első kérdés, hogy ki ez a születésnapos zeneszerző?

0: Hát én megmondom őszintén, ez a zene, ez engem mindig teljesen így magával ragad, mondhatjuk úgyis, hogy beszippant, úgyhogy nem esik igazán jól elúsztatni, de hát tovább kell haladnunk, úgyhogy ki ez a születésnapos zeneszerző?
1: Így vagyok én is ezzel a zenével, valójában tényleg magába szippantja az ember, és az Észtországban jártam is a Tallinnban, annak a zeneszerzője Arvo Pärt.
0: Így van.
1: Aki csodálatos egyházi műveket is írt.
0: Így van.
1: És ír, mai napig is.
0: Hát ma ünnepli a 91. születésnapját, ezzel is köszöntöttük őt. Tehát Arvo Pärt a helyes megfejtés, és ez pedig a Tükör a tükörben című kompozíciója volt. Anne Akiko Meyers játszott hegedűn, és Akira Eguchi zongorán. Arvo Pärt tükrei után impresszionista tükröződésekkel folytatódik a játék, a harangok ihlette Tintinna buli is visszaköszön a második idézetben. A harangok völgyében járunk. Egy zongora ciklus utolsó tétele következik, a kérdés pedig csak az, hogy ki komponálta a művet.

0: Itt most ki a zeneszerző?
1: Hát itt ezek a bizonyos zeneszerzők, akik a fényekkel, még a színekkel operáltak, hát egyik volt a Debussy, de ez, akiről most szó van, Ravel.
0: Így Ravel. Van, Maurice Ravel, Tükröződések című művéből szólt, a Harangok Völgye, Arthur Rubinstein előadásában. Kettőből kettő. A többszólamúság egyik legegyszerűbb formájának, a kánonnak egy fajtája a tükörkánon. Ebben a szólamok nem csupán idő eltolódással lépnek be, de ellentétes irányban is mozognak. Matematikai precizitás kell ahhoz, hogy az eredmény kellemes hangzásélmény legyen, de nem lehetetlen. A harmadik kérdés, hogy ki szerezte a most idézett tükörfúgát. Ha tudja, a zeneszerző melyik ciklusában szerepel, de ez utóbbi csak szorgalmi kérdés.

0: kiszerezte a most idézett tükörfúgát?
1: Hát aki a fugákkal a leggyakrabban foglalkozott, ugye Johann Sebastian Bach, és ez a Kunstzerfuge, vagyis a Fuga művészete című ciklusból való.
0: Így van.
1: Ez a darab.
0: Egészen pontos, és még az extra kérdést is tudta. Valóban Bach egy nagy összegző művéről van szó, a fuga művészetéről. A kölni muzika antikva játszott egyébként Reinhard Goebbel vezényletével, a 12. kontrapunktust játszották. 3-ból 3 kérdésre kaptunk helyes választ, úgyhogy küldjük a 2 CD-ből álló csomagot, de van még egy kérdés. Az utolsó tükör egy hálószoba fésülködő asztalán áll, a keretből egy gyönyörű nyakéket viselő hölgy néz vissza arra a fiatal leányra, aki az utolsóként idézett áriát énekli. A 2-es származású nyaklánc egy udvarló ajándéka, egyben a csábítás és az erkölcsi megingás jelképe is. A játék utolsó kérdése, hogy hívják ezt a leányt?

0: Vajon hogy hívják ezt a leányt, aki itt ezt erről az ékszerről énekel?
1: Margitnak hívják ezt a leányzót. Ez az ékszerária volt a Uno Faust című operájából.
0: Ez is nagyon pontos, mint az összes többi válasz, úgyhogy gratulálok. Helyes a megfejtés, Margit áriáját hallottuk René Fleming tolmácsolásában, az angol kamarazenekart pedig Jeffrey Tate vezényelte. Én úgy gondoltam egyébként, hogy ez nem a legkönnyebb játék lesz, de mindenre tudta a választ. Ön hogy élte meg?
1: Hát úgy éltem meg, hogy a kérdések voltak elsősorban nehezek, de a válaszok meg még inkább.
0: Na, de örülök, hogy mindegyik megvan, úgyhogy gratulálok.
1: De átmentünk az akadályokon azért.
0: Így van, úgyhogy küldjük az összes lehetséges nyereményt, ami a mai napon volt.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: És hát akkor jó blogírást kívánok, és további szép napot, szép hétvégét.
1: Köszönöm az ingyen reklámot is.
0: Köszönjük szépen, viszont hallásra.
1: Minden jót kívánok, viszont hallásra.
0: Végvári Andrást hallották, a mai játékosunkat. Kedves volt, hogy ingyen reklámot említett, de hát igazából a blog neve nem hangzott el, úgyhogy itt azért a reklám az talán túlzás, de bízom benne, hogy mindenki megtalálja, vagy legközelebb megbeszéljük, hogy hol is található ez a blog. És most pedig folytatjuk majd a zenehallgatást, de előtte szeretném önöket arra buzdítani, hogy jelentkezzenek a Kinyerma Játék és Muzsika 10 percben kvízre. Várjuk a játékosokat a kinyerma@radio.hu e-mail címen keresztül, vagy az üzenetrögzítőnkön a 0630 759 60 10-es számon. Franz Schubert Ámol szonátájából a harmadik tétel csendül most fel, Alfred Brendel játszik zongorán.

Franz Schubert Ámol szonátájával a harmadik tételt játszottam, Alfred Brendel zongorám. Pietro Mascagni egyik legismertebb részletével, zenével megyünk tovább, ez az Intermezzo, a paraszt becsületből, amely az opera egyik legdrámaibb pillanatát állítja meg. Húsvét vasárnap van egy szicíliai faluban,

Ez volt Pietro Mascagni paraszt becsületéből, az Intermezzo, a London Arts zenekar játszott, Jacques Delacott vezényelt. Még egy zenét hallgatunk meg, és utána ismét játszunk. Juan Crisóstomo de Arriagát gyakran nevezik a spanyol Mozartnak, és nem csak azért, mert csoda gyerek volt, hanem azért is, mert pontosan Mozart születésnapján, január 27-én született, éppen 50 évvel később. 13 évesen már operát komponált, 15 évesen pedig Párizsban tanult. Szimfóniáját mindössze 18-19 évesen írta, mert tragikusan rövid élet jutott neki. 10 nappal 20. születésnapja előtt meghalt, tehát még Mozartnál is rövidebb volt az élete. Most a finálé következik a D-moll szimfóniából a Skót Kamarazenekar előadásában, akiket Charles Mackeras vezényel.

0: Juan Crisóstomo de Arriaga démon szimfóniájából a befejező tétel hangzott el, a skót kamarazenekart Charles McCarras vezényelte. 6 perc elmúlt, 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Elérkeztünk a reggeli szokásos játékhoz, mondom, mit lehet nyerni. Szeptember 11-én, tehát ma este 19 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében lesz a klasszikus és jazz sorozatunk két része, két koncertje egymás után. Erről interjút hallhattak ma, és egy kis zenei idézetet is. Az első részben az ifjabb Olá Kálmán Quintet King's Gambit című albumának bemutató koncertje lesz, a második részben pedig az Olá Krisztián Quartet Perspectives of Verve című albumának bemutató hangversenye. Az Olá Kálmán Quintet tagjai ifjabb Olá Kálmán, Molnár Sándor, Olá Krisztián, Jónás Géza és Rigó Gábor, az Olá Krisztián Quartet tagjai pedig Olá Krisztián, testvére ifjabb Olá Kálmán, Gyányi Marcell és Serei Dániel. Erre van két jegyünk. Szeptember 13-án pedig vasárnap este 8 órakor a Biatorbágyi Művelődési Központ nagy termében Hobó az utcazenész című előadása hallható, látható, ugye írta és játsza Földes László. Gitáron közreműködik Kis Zoltán, a rendező Vinyánszky Attila. Erre is van két jegy. Hogyha tudják a megfejtést, akkor a nevük és a megfejtés mellett írják meg azt is, hogy hova szeretnének eljutni ma este a Dohnányi Ernő Központ jazz koncertjeire, vagy vasárnap Biatorbágyra a Hobó az utcazenész előadására. SMS-t a 0630-3030-160-as számra, e-mailt a muzsikálóreggel@radio.hu címre tudnak küldeni. Antonin Dvorzsák első szláv táncai 1878-ban születtek, miután a berlini kiadó Franz Simrock felfigyelt a még alig ismert cseh zeneszerzőre. Az ötletet Brahms óriási sikerű magyar táncai adták, Dvorzsák azonban nem meglévő népdalokat dolgozott fel, saját dallamokat írt különféle szláv tánc típusok modorában. A rejtvény kérdésünk, hogy milyen összeállításra komponálta eredetileg Dvorzsák a szláv táncokat. Négy lehetőség közül lehet választani: A. nagy zenekarra, B. vonós négyesre, C. négykezes zongorára, D. hegedűrei zongorára. Vajon mire komponálta eredetileg? Most mi zenekarra hallgatjuk, de ez nem jelent semmit. A kérdés, hogy vajon mire komponálta. Antonin Dvorzsák 7. és 8. szláv táncát játssza a Cseh Filharmonikus Zenekar vezényel Václav Neumann.

Antonin Dvorák 7. szláv táncát és 8. játszotta a cseh filharmonikus zenekar Václav Neumann vezényletével, és az volt a kérdés, hogy eredetileg milyen hangszerre készült ez a mű. A helyes megfejtés, többen ezt írták, a négykezes zongora. Aztán Dvorák szinte azonnal lekilátott a zenekari változatnak is, de eredetileg négykezes zongorára írta meg őket. És akkor mondom a nyerteseket. Kis László István és Székely Márton Kelemen. Nekik és minden helyes megfejtést küldő hallgatónak gratulálok, köszönjük, hogy velünk játszottak. Most hallgassuk meg Johann Sebastian Bach 1002-es BWV számú H-moll hegedű partitájából a 2. és 3. tételt Augustin Haderich hegedű előadásában.

Johann Sebastian Bach Hámol hegedű partitájával a második és harmadik tételt Agustin Adelich vezényelte. Befejezésül Gaetano Donizetti eredetileg angol kürtre komponált G-dur koncertójából az első két tételt játssza Boldocki Gábor trombitán az I Musici di Rómával.

0: Donizetti G-dur koncertójának első két tételét játszott a Boldocki Gábor trombitán az Im Musici di Rómával. Kedves hallgatóink, adásunk végén munkatársaim a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Erdős Zsolt, Bérdős Béla nevében is köszönöm figyelmüket. Ifjabb Bazsinka Józsefet hallották, a pontos idő 9 óra.
1: Híreink következnek.
2: Erős Közép-Európa nem létezhet erős a V4 országok nélkül, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légi csapásoknak. Az ország nagy részén esős, hűvös az idő. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa és a visegrádi négyek szoros együttműködése nélkül, jelentette ki a V4-ek és Írország pozsonyi kormányfői csúcs találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az illegális migráció elleni határozott fellépés már a többségi álláspontá vált az Unióban, ezért méltánytalannak tartja a határvédelem miatt Magyarországra kiszabott napi 1 millió eurós büntetést. Hozzátette, az EU következő 7 éves költségvetésének igazságosnak kell lennie, biztosítva a közép-európai vállalkozások forrásait és az aszálysújtotta mezőgazdaság támogatását. A digitalizációra és a technológiai fejlesztésekre sokszoros túlárazással költött az előző kormány, hangsúlyozta a tudományos és technológiai miniszter a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Tanács Zoltán példaként említette a 100 milliárd forintos gondos óra programot, amelyet negyed vagy harmadannyiból is meg lehetett volna oldani. Hozzátette, mintegy tucatnyi további ügyben, közöttük az e-ingatlan projekt ügyében készítenek elő feljelentést. A tárcavezető beszélt arról is, hogy az örökölt kedvezőtlen költségvetési helyzetben is arra törekednek, hogy a kutatásfejlesztésre egyre több forrás álljon rendelkezésre. Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány, jelentette be egy szegedi szakmai eseményen a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hangsúlyozta, 3 év alatt 103 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal által kezelt alapot. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légi csapásoknak. Tula megyében 2 civil életét vesztette, 3-an megsebesültek, Volgograd megyében pedig 2 szenvedtek sebesüléseket, amikor a pilóta nélküli repülőszerkezetek egy több emeletes lakóházba csapódtak. Az orosz hadsereg közben ukrán hadiüzemekre, dróngyártási logisztikai létesítményekre, adatközpontokra mért csapást, egyebek mellett Kijev és Odessa megyében. Ukrán jelentések szerint Kijevben többen megsebesültek egy többszintes lakóházat ért orosz dróncsapásban. Számla nélkül zárt Facebook csoportban árult márkás ruhákat, kiegészítőket egy nő. A luxus termékeket ráadásul használtan szerezte be, de vevőinek ezt nem mondta el. Bankszámlájára több mint 46 millió forint érkezett, a nő jelentős bírságra számíthat, közölte a NAV. A hasonló tevékenységek felderítésére az adóhivatal rendszeresen ellenőrzi a privát, online közösségi csoportokat, melyekben csak a tagok láthatják a feltett posztokat, meghirdetett termékeket. Országszerte felhős, esős az idő, estig több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk. Este 13-20 fok várható. 9 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Egy tanárnő, aki hibázott. Egy fiú, aki nem tud uralkodni a dühén. Együtt indulnak egy hosszú zarándokútra. A lenyűgöző tájakon átvezető gyaloglás során lassan lemlanak köztük a falak. Egy út, amely nem csak Santiago de Compostelába vezet. El Camino. Találd meg az utad. A francia film már a mozikban.
6: A Ragyog című film is erről szól, a zene hatalmáról. Hallgass meg a zongoraversenyek egyik legnehezebb, grandiózus remekművét, Rachmaninov harmadik zongoraversenyét, Olga Kern és a Danubia zenekar előadásában, szeptember 14-én a Zeneakadémián, az Unikum bérletben. Jegyek filharmonia.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Az arckép ma esti vendége Mészáros Zsolt Máté orgonaművész.
7: Úgy apostrofálnám magam inkább, hogy zenész vagyok, és foglalkoztat a zenének több területe, és ezek a területek ezek egymást inspirálják.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Mészáros Zsolt Máté. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este a tragikus sorsú kártágói királylány történetét hallhatjuk Henry Purcell Dido és Éneás című operájában. A címszerepeket Barátemőke és Tomás Král alakítja. A Hannoveri Voktet énekegyüttest és a L'Arpeggiata régi zenei együttest Christine Pluart irányítja. A koncertszerű előadás január 10-ei felvétele a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Last Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, szeptember 12-én 20 óra 15 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
8: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, jó napot kívánok a mikrofonnál Fellegi Lénárd, közvetlen munkatársaim Csík Gabriella, zenei szerkesztő és Erdős Béla hangmérnök nevében is mindenkinek jó rádiózást kívánok ezen az esős napon. Több változat is készült, mint köztudott Beethoven nyitányai közül, amiket eredetileg a Leonórához írt, később sorszámozást kaptak. A harmadik, amit gyakran önálló hangversenyszámként is műsorra tűznek a zenekarok, ez a sötétségből, a fénybe, a mélyből, a magasba vezető beethoveni dramaturgiát követi. Ezúttal a Dresdai Staatskapellével, Carl Böhm vezetésével hallgatjuk.

Ludwig van Beethoven harmadik Leonóra nyitányát hallottuk, a Dresdai Staatskapelle zenekarát Karl Böhm vezényelte. Most kamara zene következik. A Locatelli trió szólaltatja meg Giuseppe Tartini G-moll szonátájának második tételét. Ez egy nagyon gyors tétel lesz, az elhagyott dobosszól.

Giuseppe Tartini muzsikáját hallottuk, az elhagyott Dido, ilyen címmel fut ez a G-moll szonáta, és a második tétele szólt a műnek a Locatelli trió előadásában. Amikor 1982-ben Gulyás Dénes megnyerte a Luciano Pavarotti nevével fémjelzett nemzetközi énekversenyt Philadelphiában, már aktív és sikeres énekes volt, de ez volt az a díj, aminek eredményeként meghívták a világ legnagyobb opera színpadaira. Csak azért említem, mert Gulyás Dénes előadásában halljuk Giuseppe Verdi Simon Boccanegrájából a második felvonás részletét, a Magyar Állami Operaház zenekarát Ferencsik János vezényli.

0: Giuseppe Verdi Simon Boccanegrájából szólt a részlet az opera második felvonásából, Gulyás Dénes énekelt, a Magyar Állami Operaház zenekarát Ferencsik János vezényelte. Fél perccel múlt, 9:50.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Következzék egy hír. Dmitri Judin nyerte a 18. Arthur Rubinstein nemzetközi zongora versenyt, amit Tel Avivban rendeztek. A megosztott második helyen a belarusz Ulagyislaw Kantohi és a dél-koreai Park Chin-hyung végzett, a harmadik helyezést az ukrán Roman Fedyurko érdemelte ki. A tavasszal megtartott elődöntők eredményeként 39 versenyzőből 6 fiatal zongoraművész jutott az utolsó fordulóba. A döntők szeptember 3-a és 9-e között zajlottak, ahol a fiatal művészek az Izrael Kamaráta Jeruzsálem, valamint az izraeli filharmonikus zenekar kíséretében előadott versenyművekkel léptek színpadra. A 12 tagú nemzetközi zsűrit olyan nevek alkották, mint Márta Argerics vagy Daniel Barenboim. A mindenkori első három helyezett a pénzjutalom mellett arany, ezüst és bronzérmet kap, melyen a verseny névadóján a különböző Picasso által festett portréi láthatók. A képet maga Arthur Rubinstein adományozta a versenynek. Rubinstein előadásában hallgassunk egy Chopin etüdöt. Ez Londonban készült ez a felvétel a BBC stúdiójában 1958-ban, ezt majd hallani is fogjuk rajta, egyébként november 29-i felvételről van szó. A Cis-moll etüd következik, tehát opusz 10, numero 4 hangzik el Arthur Rubinstein előadásában.

Arthur Rubinstein előadásában hallottuk Frédéric Chopin opusz 10-es numero 4-es cis-mollett ügyét. Koncertótétel következik Wolfgang Amadeus Mozart 313-as köhlőjegyzékszámú G-dur fuvola versenyének utolsó tétele. Bertalan Andrea játsza a fuvola szólót a Capella Savaria felvételén.

Wolfgang Amadeus Mozart 313-as köhögjegyzékszámú G-dur fuvola versenyének fináliát hallottuk, Bertalan Andrea játszotta a szólót a Capella Savaria felvételén. Pablo Sarasate Cigánydalok című kompozíciója következik a műsorrendben, Szabadi Vilmos hegedül, Gulyás Márta zongorán játszik.

Pablo de Sarasate volt a szerző, a cigány dalok hangzott el Szabadi Vilmos hegedű és Gulyás Márta zongora játékával. Karl Maria von Weber befejezetlen operájából, a Szellemek urából következik a nyitány, Mihály Pletnyov vezényli az Orosz Nemzeti Zenekart.

Karl Maria von Weber, Szellemek ura című operájának nyitányát hallottuk, az orosz nemzeti zenekart Mihály Pletnyov vezényelte. Orlandus Lassus madrigál következik, hogy miről énekel, ha a Deller Consort, szívem még mindig tiéd.

0: A Deller konszort felvételét hallottuk, Orlandus Lassus volt a szerző, a madrigálja szólt. Kedves hallgatóink, másodpercek múlva 10 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Következzen egy újabb hír, interjút is hallhatnak majd, illetve zenét. A Budapesti Független Opera Színház és az Örkény István Színház egy éve indította útnak a sorozatot, amiben Örkény István egyperceseit mutatta be 5 perces operácskák formájában. A Budapesti Független Opera Színház és az Örkény Színház idén is 5 zeneszerzőt kért fel, hogy a zseniális szövegekre megalkossák a legmegfelelőbb hangokat. Vajda Gergely, Varga Judit, Tornyai Péter, Kákonyi Árpád, Dobos Dániel vállalkoztak, hogy felfedezzék a színház és az opera határvidékén megbúvó egyperces operákat, a Karmester Juhász Bence lesz. Az előadások holnap, szeptember 12-én délután 3:30 és 4:30 kezdődnek az Örkény Színházban, az idei Örkénykert keretében. A Buffo produkciós vezetőjét, Péter Benyámint, valamint a rendezőt, Varga Bencét, ifjabb Bazsinka József kérdezte.
2: Örkény egypercesei nagyon kész és nagyon jó ritmusú jelenetek általában. Honnan jött az ötlet, hogy ezekből zenével együtt 5 perces mini operák szülessenek az egypercesekből?
3: 2025-ben Polgár Csabával, az Örkény István Színház művészeti vezetőjével találtuk ki azt, hogy csináljunk 1 perces operákat. Be is mutattuk az első 5 darabot ebből a gyűjteményből. Örömmel mondhatom, hogy nagyon nagy sikerrel. Idén újabb 5 darabbal készültünk. Ugye a koncepció az az, hogy kortárs zeneszerzők komponálnak kis operácskákat 5-5 percben egy-egy általuk választott örkény 1 perces novellára. A szombati előadásnak az is a különlegessége, hogy híres, világhírű zenészek csatlakoztak a Buffo, a Budapesti Független Opera Színház zenekarához, ugyanis Kelemen Barnabás és Kokas Katalin fognak hegedülni.
2: Feltételezem azt, hogy 5 egymástól teljesen független 1 perces került terítékre. Ezeket összefűzi a rendező Varga Bence valahogy, vagy pedig tényleg az 5 külön szöveg, 5 külön darab teljesen egymástól függetlenül kerül színpadra?
4: Alapvetően külön álló egységként kezelem ezt az 5 darab anyagot. Értelemszerűen miután egy este vagy jelen esetben délután alatt történnek meg, és egymás után valami jelzésértékű, gesztusértékű keretbe foglaltatnak, de alapvetően nem szeretném a koncepció alá rendelni semmelyik művet olyan szinten, hogy azért legfelül, vagy hogy mondjam, legmélyebben forrás szinten Örkény Istvánál, utána a zeneszerzők, és utána a színpadi megvalósítás.
2: Most ugye Örkénynek a humora gyakran attól működik, hogy nagyon tárgyilagosan hangzanak el dolgok, mindeközben egyre abszurdabb lesz az egész szituáció, és ebben van egyfajta ilyen szikárság ezekben a darabokban, de a zene sokkal gazdagabbá teszi, vagy több rétegűvé. Rendezőként mit lehet ezzel kezdeni, hogy itt azért megjelenik egy új és nagyon fontos réteg a zene az operában?
4: Alapvetően az már nagyon mulatságos tud lenni, hogyha valaki énekelve beszél, tehát jókat lehet kacagni egy-egy harmóniába megfogalmazott mondaton önmagában, illetve a zenének is van humora. Nyilván ez egy sokszor sűrűbb szövet maga a zene, így az időkezelés miatt kevesebb a lehetőség egy-egy poént a színpadi értelembe kihangsúlyozni, hiszen sokszor már a zenében ott van, és azt csak azt kell kibontani. De még egyszer mondom, szerintem önmagában a zene és a prózának a találkozása, nevezzük operának vagy énekelt beszédnek, önmagában humorforrás tud lenni, úgyhogy igyekszünk ezt kibontani. Még azt is el szeretném mondani, hogy kulturálisan mennyire fontosnak tartom az, hogy itt 5 ősbemutatót látunk, nyilván a maga léptékébe, hogy erre lehetőséget ad a Buffo és az Örkény Színház, illetve az Örkény Színház társulata. Az a szakmai nívó, amit az Örkény Színház és neki a társulata, a prózai színészek képviselnek, és az a hit, amiből a semmiből gyakorlatilag egy Buffo nevű szervezet kitalál ilyen produkciókat, hogy 5 kortárs zeneszerző, 5 teljesen új kortárs művet alkothasson, és mutathassuk be színpadon. Ezt kulturálisan nagyon fontos, és még ha nem is feltétlen erre az egy délutánra értem ezt a fontossági fokot, hanem hosszú távon, hogy lehetőség van biztosítva azoknak a szerzőknek és előadóknak, akik sokszor éheznek a lehetőségért, és effektíve az életüket szentelik egy műfajnak. Minden ilyen kezdeményezés, azt hiszem, hogy nem lehet eléggé méltatni ezeket a kezdeményezéseket.
3: Én szeretném kiemelni azt a nagyon különleges állapotot, amikor összetalálkozik ez az öt kortárs zeneszerző, zenészek, színészek, intézmények, és együtt hát teszünk egy kinek kicsi, kinek nagy lépést afelé, hogy ez a két sajnos eléggé elidegenedett műfaj egy kicsit közelebb kerüljön egymáshoz, ugye a színház és az opera, és ugyanezt gondolom a közönségről is, hogy ez a két tulajdonképpen testvér közönség egy kicsit közelebb kerüljön egymáshoz, és betekintést nyerjen a másik világba, és megtalálják a közös nevezőt, ami van.
0: A Budapesti Független Opera Színház, azaz a Buffo produkciós vezetőjét, Péter Benjamint, valamint a rendezőt Varga Bencét hallottuk. Az egyperces operákat Örkény Antal és Radnóti Zsuzsa támogatásával indították el, az előadók az idei bemutatókat Radnóti Zsuzsa emlékének ajánlják. Holnap délután 3:30 és 4:30 kezdődnek az Örkény Színházban ezek az előadások. Halljunk egy Örkény egyperces, majd egy zenét hozzá párosítva, hogy hogyan össze a tartalom Respighi Madarak szvittjének tételeivel, a szakmai önérzetből kiderül, Bárdi György előadásában halljuk a novellát.
5: Engem kemény fából faragtak, tudok magamon uralkodni. Nem látszott rajtam semmi, pedig hosszú évek szorgalmas munkája, tehetségem elismerése. Egész jövőn forgott a kockán. Állatművész vagyok, mondtam. Mit tud? Kérdezte az igazgató. Madárhangokat utánzok. Sajnos, legyintett, ez kiment a divatból. Hogy? A gerle búgása, a nádiverép cserregése, a fűri pitypalattyolása, a sirály víjogása, a pacsirta éneke? Passé, mondta unottan az igazgató. Ez fájt, de azt hiszem nem látszott rajtam semmi. A viszontlátásra, mondtam udvariasan, és kirepültem a nyitott ablakon.

Örkény István szakmai önérzet című egypercese után a Torino Respighi Madarak szvittjéből szólt a Kakukk az Orpheus Kamara zenekarral. Még egy hír, az Örkény Színházban adják át a második Eszterházy irodalmi díjat. Szeptember 17-én az Örkény Színházban derül ki, melyik kötet nyeri idén az Eszterházy irodalmi díjat. A második alkalommal odaítélt elismerés ezúttal önálló műsor is lesz, és ez kíséri, Út és utazás címmel. A rövid listára került művekből az Örkény Színház színművészei olvasnak fel, a szövegekre pedig az amerikai Poesis Quartet kortárs zenei darabokkal reflektál. Félix Mendelssohn Bartholdy opus 3-os Hámon zongora 4-esének első tételével folytatjuk a műsorunkat. A Bartholdy zongora 4-es játszik.

Felix Mendelssohn Bartholdy H-moll zongora négyesének első tételét hallottuk a Bartholdy zongora négyes előadásában, most pedig József Haydn G-dur katona szimfóniaként emlegetett művének második tétele következik. A felvétel karmestere Fischer Ádám tegnap előtt ünnepelte 77. születésnapját, Isten éltesse sokáig az osztrák-magyar Haydn zenekar élénál.

Az osztrák-magyar Haydn zenekart Fischer Ádám vezényelte, József Haydn századik G-dur katonaként emlegetett szimfóniájának második tételét hallottuk az együttes előadásában. Giacomo Puccini Pillangó kisasszonyából következzen nagyon ismert részlet a második felvonásból, a bécsi Staatsoper énekkarát és a bécsi filharmonikusok zenekarát Herbert von Karajan vezényli, az Zümbögő kórust halljuk.

0: Nagyon intim zene. Giacomo Puccini pillangó kisasszonyából szólt az ümmögő kórus, a bécsi filharmonikusok zenekarát és a bécsi státszoper zenekarát Herbert von Karajan vezényelte. Egy perccel múlt 10:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a délelőtt játékához. Van két páros belépünk és egy tárgyereményünk, ami CD. Joel Ross, Who Are You? Című jazz CD-je a tárgyeremény, és szeptember 12-ére szól mindkettő páros belépünk, tehát holnapi koncertekre sorsolunk. Az első a Régi Zene Akadémiáról 11 órától kezdődik matiné koncertek sorozat a Liszt Múzeumban. Gőg Laura alt és Csöllei Martin bariton énekel. Havas Horváth László és Szabó Ferenc János játszik zongorán ezen a kamaraesten. Huba Jenő dalait szólaltatják meg. És 19 órától holnap a Pajta koncertek sorozatban a BMC-ben közreműködik Alföldi Nelli, Fóris Zsuzsa, Zsófia, bocsánat, Gellért Dorka, Sárréti Márton, Varga Oszkár Hegedűn, Balázs Emma, Deák Hanna, Forgó Boglárka, Tóth Barnabás és Varga István Csellón, Csalók Gábor, Tevics Noémi, Farkas Botond, Forgó Benyámin és Leszczynszky Áron zongorán. Csupa Beethoven triót adnak elő. Hangnem szerint ez dur, ebből kettő is, D-dur és a G-dur hangzik el, tehát holnap 19 órától a BMC koncerttermében. A 0630 30 30 160 az SMS számunk továbbra is, és a muzsikalo@délelőttkukacradio.hu az e-mail cím. Kérem szépen, hogy jelöljék, hogy a BMC-be, vagy pedig a Régi Zene Akadémiára szeretnének eljutni. Tarjáni Ferenc kürtművészre emlékezünk a délelőtt játékában. Mint reggel ifjabb Bazsinka József említette, Dorogon született 1938-ban ezen a napon a Liszt Ferenc díjjal kitüntetett kürtművész egyetemi tanár. Érdekességképpen mondom, hogy Hegedűn kezdett tanulni, de egy csuklótörés miatt váltott hangszert. 1962-ben Genfben, 64-ben Münchenben, 66-ban Budapesten nyert nemzetközi versenyt. A Magyar Fúvósötös, a Budapesti Kamara Együttes alapító tagja, a Tarjáni Kürt Kvartett alapító tagja volt. 75-től a Zeneművészeti Főiskola tanára, docense, majd 91-től egyetemi tanára volt. A kérdés a szerző. Természetesen Tarjáni Ferenctől halljuk a szólót, koncertótételt idézünk a Liszt Ferenc Kamara Zenekar hangversenymestere Rolla János és Sándor Frigy

Nem volt ez olyan könnyű, többen csak tippeltek, érkezett Telemann, Mozart, Beethoven is megfejtésként. Bécsi klasszika, Joseph Haydn volt a szerző, és a D-dur kürt versenyből hallottuk a második tételt, a Liszt Ferenc Kamara zenekart Sándor Frigyes vezényelte. Nyerteseink Varga László, Mácsai András és Grecsnik Mónika. Gratulálok nekik, és mindazoknak, akik helyesen válaszoltak, mert azért nagyon sokan írták Joseph Haydn nevét. Johannes Brahms német requiemjéből következzék a hetedik tétel, a Monteverdi kórust és a Forradalom és Romantika zenekarát John Eliot Gardiner vezényli.

Monteverdi kórust és a forradalom és romantika zenekarát John Eliot Gardiner vezényelte. Johannes Brahms német requiemjéből szólt a hetedik tétel. Baleset történt a Krisztina körúton a Döbrentei tér felé az Alkotás utca előtt a külső sávban, írja a BKK, illetve a Budaörsi úton a Bach csomópontnál a Villányi úti irányban a külső sávban szintén baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet hídon Budára március 15-e térnél a buszsávban szintén. Moritz Moszkowski új spanyol táncok sorozatából az elsőt halljuk a Duo Claviart előadásában.

Bizják Dóra és Zentai Károly, azaz a Duo Klaviárt előadásában szólt Moritz Moszkowski Új spanyol táncok című alkotásának elsője. Filmzene következik, Ludovic Burs a Néma filmeshez írt egyik témája.

0: A Néma filmes című filmből hallottuk Ludovic Borsa egyik témáját, 11 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Kamarazenével megyünk tovább, Johann Sebastian Bach a szerző, az 1079-es BWV számú muzikális az Opfer trioszonáta második tétele hangzik el. Janet C. fuvolán, John Holloway hegedűn, Japter Linden gordonkán, David Moroney csembalón játszik.

Johann Sebastian Bach 1079-es BV fokszámú muzikális és Opfer trió szonátájának második tételét hallottuk, Janet C., John Holloway, Jaap ter Linden és David Maroney előadásában. Egyre másra jelennek meg itt szeptember elején a hírek, hogy mely sorozatok hogyan folytatódnak. Új évad, új találkozások és tovább bővülő művészeti kínálat. A Győri Filharmonikus Zenekar a 2026-27-es évadban folytatja az elmúlt években megkezdett tudatos portfólió bővítést. A klasszikus zenei koncertprogramok mellett egyre több olyan kezdeményezést kínál, amely különböző művészeti ágakat kapcsol össze. Ezzel új közönségréteget szólít meg, a 400 éves Zicsi palotát a kulturális találkozások egyik fontos győri helyszínévé teszi. Áll a közleményben. Új művészeti sorozatként jelentkezik a Portré, amely meghatározó magyar alkotók életútját mutatja be portréfilmeken és az azokat követő beszélgetéseken keresztül. A programkínálat bővítése mellett a zenekar arculata is megújul. A 2026-27-es évad mottója Fény és Árnyék, amelynek központi szimbóluma a világító torony. Johannes Brahms 9. magyar táncát halljuk a Győri Filharmonikus Zenekar előadásában Sándor János vezényletével.

Tarvas Gábor hangszerelésében szólt Johannes Brahms 9. magyar tánca a Győri Filharmonikus Zenekarral Sándor János vezetésével. Luigi Cherubini médejájából következik az első felvonásból recitatívó és a címszereplő áriája, Sas Szilvia és Veriano Lucchetti énekel, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Lamberto Gartelli vezényli.

Sas Szilviát hallottuk Médeaként, Luigi Cherubini volt a szerző, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Lamberto Gardelli vezényelte. A Médea részlete után Mozart vadászatként emlegetett B-dur alaphangnemű vonós négyeséből következik az utolsó tétel, még nem utolsóként a műsorban, most a Takács vonós négyes játszik.

Mozart B-dur vadászat vonós négyesként ismert művének fináléját hallottuk a Takács vonós négyessel. Most is zárótétel következik Edvard Grieg Holberg szvittjéből, az oszlói filharmonikus zenekart Maris Jansons vezényli.

0: Edward Grieg Holberg szvittjéből hallottuk a Rigodon tételt, az oszlói filharmonikus zenekart Maris Janssons vezényelte. Köszönöm kitüntető figyelmüket, Fellegi Lénárd volt a műsorvezető. Viszont hallásra!
1: Műsorajánló. Ma este a tragikus sorsú kártágói királylány történetét hallhatjuk Henry Purcell Dido és Éneász című operájában. A címszerepeket Barát Emőke és Tomás Král alakítja. A Hannoveri Voktet énekegyüttest és a L'Arpeggiata régi zenei együttest Christine Pluart irányítja. A koncertszerű előadás január 10-i felvétele a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Az Ars Nova ma esti műsorában a 2001. szeptember 11-i és más történelmi katasztrófák áldozataira emlékezünk magasztos zenékkel. John Adams és Steve Reich művei ennek a napnak a hatására születtek. Arnold Schönberg a II. Világháború, Krzysztof Penderecki pedig Hiroshima áldozataiért komponált gyászdalt. Ars Nova, a 20. és 21. század

Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, szeptember 12-én 20 óra 15 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Énekelj velünk!

0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Új fejezet kezdődött a Szolnoki Bartók Béla kamarakórus életében. Magazinunk mai vendége Molnár Éva igazgató karnagy és Gulyás Gergely ifjú karnagy, akiket nagyon sok szeretettel köszöntök.
1: Köszöntünk mi is minden hallgatót.
2: Köszöntjük a hallgatókat.
0: Elsőként Éva, hagyj forduljak most az ifjú karnagy felé. Gergő, milyen út vezetett Magyarország egyetlen hivatásos női kamarakórusához?
2: Én kóruskarnagy mastert végeztem a Zeneakadémián, és friss diplomásként láttam meg a kórus pályázati felhívását karnagy pozícióra. A városhoz pedig már némi kötődésem volt, mert az előző évadban a Szolnoki Szigligeti Színházban zeneszerzőként volt alkalmam közreműködni egy előadásban, az idei évadban pedig a Muzsika hangja című musicalnek a hangszerelését végeztem, illetve zenei vezetője és karmestere vagyok az előadásnak, amiben közreműködik a Szolnoki Bartók Béla kamarakórus, és így kerültem kapcsolatban a lányokkal először, majd pedig utána Évával is.
0: Éva, ez a te életedben is egy új fejezet, új szakasz most.
1: Igen, hát az elmúlt években én már lejátszottam ezt a helyzetet, hogy mi lesz, hogyha elérkezik az idő, amikor meg kell hirdetnem a karnagyi állást, már pedig meg kell hirdetnem, és ez az év hozta el ezt az új változást, és a tavasszal úgy gondoltuk, hogy nem ajánljuk föl személyesen egy-egy fiatalnak gyakorlás céljából, mert eddig így történt, hanem meghirdetjük hivatalosan, országosan ezt az állást, hiszen én nem sokára nyugdíjba vonulok, és kell az utánpótlásról gondoskodni. Egy-két-három éven belül mindenféleképpen ki kell választani azt a személyt, aki véglegesen átveszi a következő, remélem, 100 évre a kórust, úgyhogy ez a folyamat indult el tulajdonképpen tavasszal, és nagy meglepetésemre 5 pályázat is érkezett, és az 5 pályázó közül Gergő a szerencsés befutó fiatal tehetséges karnagy, akinek nagyon örültem én is, és a kórus is nagy szeretettel fogadta őt.
0: Pár napja csendült fel a kamarakórus őszi Bartók bérletének első koncertje. Ez volt, Gergő, a legelső teljes koncerted a kamarakórussal. Milyen élményeket őrzöl?
2: Nagyon szép volt maga a helyszín, ahol énekeltünk. Nagyon jó volt látni, hogy a kórustagok azért a nyári szünet után mekkora élvezettel vetették bele magukat újra a munkában. Azt láttam rajtuk, hogy nagyon élvezik azt, hogy újra énekelhetnek.
0: 14 hölgyről beszélünk.
2: Igen, hogy közönség előtt énekelhetnek, és ezeket az energiákat szerintem jól tudták közvetíteni a közönség felé, én pedig erre próbáltam meg rácsatlakozni a vezénylést illetően is.
0: A női energiákra, férfi energiával.
2: Igen, szerintem hasznos, hogyha a kettő vegyül, és ilyen szempontból biztos, hogy változás lesz Éva után a kórustagoknak is. Azt gondolom, hogy ebből nagyon jó dolgok születhetnek. Abból, ahogy mi munka közben egymásra tudunk hatni, én inkább ugye a férfi energiákkal, ők pedig a női energiákkal.
0: Készült felvétel is erről a legelső koncertről, a kamarakórussal. Most mit
2: ajánlom? A kórus kortárs zenében egyértelműen Árvó Pert. Ő az, akinek a szellemisége, lelkülete nem is kifejezetten csak a zenéje, hanem az, hogy az ő személyiségét mennyire önazonosan át tudja szűrni a zenéjén. És annak a felismerése volt számomra egy nagyon fontos dolog, hogy mennyire nem kell ahhoz bonyolult zenét írni, hogy nagy dolgokat, nagy érzelmeket, nagy amplitúdókat járjunk le zeneileg.
0: Említettük Belser Matyó Tamás Magnifikát című új művének ősbemutatóját, ami ugye október 8-án csendül majd fel a kamarakórus őszi bérletében. Itt vendégkarnagy is érkezik, és ráadásul hazai, hiszen Szolnoki kötődésű Somos Csaba, a Nemzet Énekkar vezető karnagya lesz a vendégetek, Éva.
1: Igen, természetesen mi dolgozunk nap, mint nap az együttessel, de én szeretem, ha minél többféle zenei ízléssel rendelkező karmester, többféle munkamódszer, bemutató karmester, karnagy érkezik hozzánk, és erre a Bartók bérletünk, az őszi Bartók bérlet, illetve majd a tavaszi Bartók bérlet is példa lehet, hiszen erre a bérlet sorozatra van alkalmunk meghívni olyan neves vendégeket, akikkel mondjuk a hétköznapokban nem biztos, hogy együtt dolgozunk. Így nagy szeretettel hívtuk Somos Csabát, aki majd vezényli Belser Matyó Magnifikátját, és azon a koncerten még szolnoki kötődésű zongoraművészt és látunk vendégül Leszczynszky Áron, fiatal művészt. Úgyhogy próbálunk elsősorban fiatalokat megnyerni ennek a bérletsorozatnak most, így, hogy a karmesterünk is fiatalember, de egyébként sok éve dolgozunk együtt Herman Szabolcsal, aki ugye zeneszerzőként és karmesterként is dolgozott már sokszor a kórussal, minden évben hívjuk őt, most a vezénylése mellett egy gyermekdarab komponálásával foglalkozik, majd advent idején lesz ez meglepetés, és hát természetesen a ceglédi kötődésű Sárik Péter trió ugye nem messze jön Szolnokra, őket is hívtuk már, és hívjuk nagy szeretettel.
0: De szeptember 17-én csütörtökön este 7 órakor csendül fel a Vármegyeháza dísztermében legközelebb a közös koncertetek, melynek címe Játék és Szenvedély klasszikusok jazzben. Ennek a címét úgy tudom, Gergő, hogy te alkottad.
2: Igen, próbáltam olyan címet kitalálni, vagy címszavakat, amik számomra a jazz jelentik, vagy amik kötnek engem, vagy esetleg a közönséget is a jazzhez, és ennek megfelelően a mi a kapella vagy zongora kíséretes műsorunkat is e köré, a két szó köré fűztük fel.
0: Ennek az esnek is te leszel a karmestere, te vezényled a Szolnoki Bartók Béla kamarakórust. Hogyan épül fel, hogyan oszlik meg ilyenkor a Sárik Péter trió és a kamarakórus között az arány? Hogyan találjátok ki?
2: Általában fele-fele szokott lenni. A koncert egyik felében a kamarakórus lép fel, a másik felében pedig a meghívott művészegyüttes.

0: Bartók Béla kórusművét a szolnoki Bartók Béla kamarakórus énekelte, Molnár Éva vezényelt. Magazinunk vendége Molnár Éva, az együttes igazgató karnagya, és Gulyás Gergely, a női kar ifjú karnagya. A Sárik Péter trió is visszatérő vendég, Éva.
1: Igen, hát a Bartók szerelem, mint

0: mindkét együttesre jellemző. Nem is tudom, hogy hányszor énekeltük már végig a Bartók kötetet, de mint névadónk és az egyik legkedvesebb zeneszerzőnk, nyilvánvaló Bartók Béla művei nélkül nincs évad, nincs koncert, tehát amelyik műsorba illeszkedik Bartók program, oda mindenféleképpen becsempészünk Bartók egynemű karokat, és a legelső találkozásunk a Sárik Péter trióval pont a közös Bartók iránti szenvedélyünk vitte össze a két együttest, és egy olyan felejthetetlen Bartók koncert történt a Vármegyeházán, hogy utána a Péterék meghívták a kórust a jubilami koncertjükre a Momkultba, és ott is Bartókot muzsikáltunk együtt, ugyanis három egynemű karhoz a Péter csinált egy kis úgymond zenét, és a női kari kórus hangzással együtt, az a cappella, vagy éppen a közös muzsikálással együtt egészen új értelmet kaptak ezek a női kari darabok, és hatalmas sikere volt.
1: És amikor a kamarakórus útnak indul, és a világ minden tájára viszi a magyar zenét, akkor is mindig megszólal Bartók Béla zenéje.
0: Így van, tervezzünk utazást, hogyha a vendégeink nézik a kórus honlapját, a bérletsorozatunkat, meglepetésükre véget érnek a koncertek október 29-i dátummal, mármint a bérlet sorozat. Novemberben Rómába utazik a kórus, és a Római Magyar Akadémián fogunk koncertet adni, valamint egy templomban, magyar misén fog szolgálatot teljesíteni a kórus, és hát a december egy kórus ünnep lesz, egész december a kórusról fog szólni, és oda pedig Virág András fog nekünk egy művet komponálni, már az a mű is nálunk van betekintésre, úgyhogy december 10-én lesz a következő nagy ősbemutató Szolnokon.
1: Gergő felé fordulok, ahogy így vázoltátok, egy igen izgalmas évad, és fél év elé néz a Bartók Béla kamarakórus, te mit vársz a leginkább? Ugye most évad elején beszélgetünk.
2: Mivel ez az első ilyen évadom, amit egy hivatásos együttesnél kezdek meg, talán az a legjobb szó, hogy egyik ámulatból a másikba esek, hogy mennyi fele kell figyelni az embernek, mennyi dologra kell koncentrálni párhuzamosan, mennyire tudatosan kell megtervezni, a teljesen más a napi szintű próbatartás és munkavégzés, mint mondjuk ugye nagyon sok karvezető amatőr együttesekkel dolgozik, ahol heti rendszerességű próbák vannak jellemzően, vagy mondjuk maximum heti kétszeri rendszerességűek, és teljesen más egy próba folyamatnak a felépítése akkor, hogyha minden nap találkozik az ember az együttessel, és akkor is, hogyha csak egy koncertre készülünk egyszerre, itt a sűrű programot figyelembe véve sosem ez a helyzet. Az október 29-i koncertünket várom talán a leginkább, ott a meghívott vendég a Szolnoki Szimfonikus Zenekar lesz. Lesz lehetőségem Wolf Péternek a miséjére karmesterként is pódiumra állni. Ezt a misét egyébként az énekkar énekelte már, de még sosem zenekari kísérettel, mindig a kamara kíséretes verziója szólalt meg, és most fog először, ha minden igaz, teljes pompájában felcsendülni.
1: Mi a különbség a karmesterség és a karvezetés között számodra?
2: Vannak érzetbeli különbségek, vannak technikai különbségek, talán azok kevésbé érdekesek a hallgatóságnak, vagy nekünk azt tudni kell, hogy milyen mozdulatokra reagál egy zenekar, és milyen mozdulatokra reagál egy kórus, vagy egy énekegyüttes. Számomra a legnagyobb különbsége az főleg az énekelt szövegben található, ami ugye értelemszerűen zenekaroknál instrumentális zenében nincsen. A kórus zenének viszont szerintem az egyik legfontosabb aspektusa, és az a benyomásom, hogy az egyik méltatlanul elhanyagolt aspektusa, hogy nekünk ott van egy leírt szöveg, amibe egyrészt kapaszkodni is tudunk, másrészt amit interpretálnunk kell a zene által.

0: Wolf Péter miséjének Kyrie tételét a Szolnoki Bartók Béla kamarakórus énekelte, Nagy Dóra játszott oboán, Kuzma Levente orgonán, Molnár Éva vezényelt. A felvétel 2026. május 6-án készült a budapesti belvárosi főplébánia templomban. Magazinunk mai vendége a Szolnoki Bartók Béla kamarakórus igazgató karnagya Molnár Éva és Gulyás Gergely karnagy. És ha már ugye vendégekről beszéltünk, említettük most a szolnoki szimfonikusokat, Somos Csabát, és lesznek még meghívott vendégek, illetve együttes.
1: Így van, október 19-én egy nagyon érdekes koncertünk lesz a református templomban, és ide várjuk az Evald Rész fúvós együttest, velük már voltunk közös koncerten, és nagyon szimpatikus volt a részfúvós együttes számára a női kar, és fordítva úgy szintén, úgyhogy sok szeretettel várjuk őket, és egy nagyon izgalmas Zsoltár estnek lesznek majd a hallgatók részesei ezen az estén, hiszen október ugye a reformáció hónapja, úgyhogy minden egyes koncertünknek megvan a maga célja és tartalma, és természetesen a vendégeink ezekhez a tartalmakhoz érkeznek minden esetben.
0: És a helyszínek is ugye változott.
1: És hát természetesen a helyszínek is változatosak, bár ez Szolnokon azért elég behatárolt lehetőségeink vannak.
0: Gergő, a Szent József templomban volt az első koncerted a Szolnoki Bartók Béla kamarakórussal. Számodra az mennyire befolyásoló tényező, hogy hol énekeltek, hol vezényelsz, templomban, vármegyeházán, városházán?
2: Mindenképpen nagyban befolyásoló tényező. Egyrészt ugye talán a legnyilvánvalóbb a hangzás miatt, hogy bizonyos zenei paramétereket muszáj a helyszínhez igazítani, például a tempót, vagy például a hangerőt, hogyha szabadtérre gondolkodunk, akkor mindent egy picit meg kell emelni. Ezeken kívül azt szoktam még figyelni, illetve nem is figyelni szoktam, inkább engedem, hogy hasson rám az a tér, ahol éppen énekelünk, például itt a templomban. Azt az atyának meg is jegyeztem koncert után, hogy csodálatos atmoszférájú. Egy viszonylag pici templom.
0: A Szent József templom.
2: Igen. Nagyon közel voltunk a közönség. Én szinte a sorok között álltam, a két padsor között, és onnan vezényeltem az énekkart. Ezek mind-mind olyan dolgok, amiket, hogyha hagyja az ember, hogy hassanak rá, akkor én hiszem azt, hogy az átszűrődik. Átszűrődik az emberről, az ember érzésein keresztül az együttesre, és az együttes pedig vissza tudja azt adni a közönségnek.

0: Beszélgetésünk elején elhangzott, hogy nem Gergő volt az egyedüli pályázó a szolnoki Bartók Béla kamarakórus karnagyi posztjára. Kik pályáztak még?
1: Igen, hát nyilván én a befutó nevét említettem elsősorban. Urak voltak mind az öten, férfi emberek, és nagy örömmel vettem, hogy ennyien érdeklődnek a kórus munkája iránt. Mindenkivel külön leültem beszélgetni, anélkül, hogy név szerint megemlíteném őket, de ki fog derülni, hogy kik voltak azok, akik pályáztak, hiszen mindegyikőjükkel megállapodtam, hogy projektszerűen részt vesznek a kórusnak majd a jövőbeni munkájában, és az első ilyen pályázóval már dolgozunk is, Inukai Masahiroval, tehát projektszerűen néhány koncertre megbízzuk egy-egy program vagy néhány mű vezénylésével, és így ő is dolgozik a kórussal, de majd a másik három fiatalembert is fogom természetesen hívni, és egy-egy koncerthez becsatlakoznak, mert nem szeretném a kapcsolatot megszakítani egyikőjükkel sem.
0: Különleges lehet most számodra, Éva, hogy a másik oldalról figyeled a saját együtt több évtized után.
1: Hát igen, azért voltak már nyilván segítségemre kollégák eddig is, tehát volt már erre példa, de most szándékosan léptem hátrébb három lépéssel. Még én úgy gondolom, hogy egy másfél-két vagy két és fél évig dolgozom a kórussal, és szeretném addig a hátteret biztosítani azok számára, akik vállalják ezt a nagyon nehéz és áldozatos feladatot, mert én nyilván a 40 éves munkám alapján pontosan tudom, hogy ez milyen lemondással jár, illetve milyen áldozatokkal jár, akár a magánélet, akár más egyéb feladatot háttérbe kell szorítani, a kórus életének szervezése, koncertek szervezése, koncertek vezénylése, utazások miatt, és én a háttérből szeretném őket segíteni, illetve hát mint igazgató azért nekem vannak speciális feladataim, amiket el kell végeznem, de ez már segítség nélkül nem működik, hiszen nem lehetek egy személyben igazgató, karnagy, szervező és minden egyéb, ez lehetetlen a nap 24 órájából, ez körülbelül 48-at venne igénybe, és hát önálló intézményként, önkormányzati intézményként működünk, ami jogi és egyéb intézményes értelemben hatalmas hát tér feladatokat ad az intézménynek, tehát azokat biztosítani kell ahhoz, hogy a karnagy nyugodtan tudjon dolgozni, vagy karnagyok adott esetben, vagy a vendégek nyugodtan tudjanak érkezni, és szakmai munkát végezni a közönség legnagyobb örömére, de a háttér munka az legalább ugyanolyan fontos, ezt én tudom, úgyhogy néhány év múlva majd ez az igazgatói poszt is megörül, úgyhogy jön a következő pályázat, és hát utána tényleg a háttérből figyelem a munkát.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönjük szépen.
2: Szépen.

0: Felvételünkön Vajda János miséjéből szólt a részlet. A szolnoki Bartók Béla kamarakórus énekelt, Fazekas Zsuzsanna játszott zongorán, Molnár Éva vezényelt. Kedves hallgatóink, mai magazinunk vendége a szolnoki Bartók Béla kamarakórus igazgató karnagya Molnár Éva és ifjú új karnagya Gulyás Gergely volt. A női kar koncertje tehát szeptember 17-én csendül fel Szolnokon a Bármegyeháza dísztermében Játék és szenvedély címmel este 7 órától. Az est vendégegyüttese a Sárik Péter trió. Műsorunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: híreink következnek.
1: Már több mint 40 embert gyanúsítanak az óbudai korrupciós ügyben. Ingyenes koncertet ad holnap a Fesztivál Zenekar. Az ország nagy részén esős, hűvös az idő. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. A szeptember 11-i merényletek a biztonság törékenységét mutatták meg a lehető legkegyetlenebb módon, fogalmazott a külügyminiszter a terrortámadás 25. évfordulóján. Orbán Anita ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az embereken eluralkodó bizonytalanság mellett a szolidaritás ereje is megmutatkozott a merénylet után, ezrek segítettek egymásnak sokszor ismeretlenül. Újraindulnak a tárgyalások a Siemens mozdonyok beszerzéséről, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy bár elődje Lázár János leállította a 115 darab jármű beszerzéséről szóló tendert, a MÁV azt végül nem mondta fel, mert annyira károsnak gondolta a döntést. A szerződés így jelenleg is érvényes, ezért most újra kezdik az egyeztetéseket. Tudományos podcast sorozatot indított a Hunren Magyar Kutatási Hálózat. A témák között szerepel például az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia és a mesterséges intelligencia. A hónap végéig az összes adást közzéteszik az ismert tartalom megosztó felületeken és a Hunren honlapján. Már 47 ember gyanúsítottak meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben, jelenleg 7 vannak letartóztatásban, közölte a központi nyomozó főügyészség. Az elmúlt 2 napban a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel 13 helyszínen, köztük egy ügyvédi irodában házkutatásokat tartott, továbbá 14 újabb embert hallgattak ki gyanúsítottként. A 24.hu azt írta, hogy közöttük van Veres Tibor, a Vállis csoport alapító elnöke is, akit vesztegetés miatt idéztek be, és szabadlábon védekezhet. Ismét meghirdette az innovatív zenei projekt díjat a Cifra Fesztivál. A pályázat célja, hogy fiatal művészeket és klasszikus zenei szakembereket ösztönözzön újszerű projektek megalkotására, amellyel az új nemzedékek számára élvezetessé, vonzóvá teszik a komoly zenét. A díjat elnyerő 2 millió forintot, valamint támogatást kap projektje megvalósításához. Pályázni október 20-áig lehet. Jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell készülni holnap este a fővárosban a Hősök tere környékén a Budapesti Fesztiválzenekar ingyenes koncertje miatt. Délután 4 órától szakaszosan lezárják egyebek közt az Andrássy út és a Dózsa-György út egy részét, valamint a Kóskároly sétányt. A helyszín megközelítésére a sűrűbben járó kisföld alattit javasolja a BKK. Végül az időjárásról. Országszerte felhős, esős az idő, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval melegebb is lehet. Este 13-20 fokra számíthatunk. 12 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Egy tanárnő, aki hibázott. Egy fiú, aki nem tud uralkodni a dühén. Együtt indulnak egy hosszú zarándokútra. A lenyűgöző tájakon átvezető gyaloglás során lassan leomlanak köztük a falak. Egy út, amely nem csak Santiago de Compostela-ba vezet. El Camino. Találd meg az utad. A francia film már a mozikban.
5: A Ragyog című film is erről szól, a zene hatalmáról. Hallgass meg a zongoraversenyek egyik legnehezebb, grandiózus remek művét, Rachmaninov 3. zongoraversenyét Olga Kern és a Danubia zenekar előadásában szeptember 14-én a Zeneakadémián, az Unikum bérletben. Jegyek filharmonia.hu.
0: Reklámot hallottak.
6: Sebő. Népzenei műsor Sebő Ferenccel.
7: Szeretettel köszöntöm hallgatóimat.
8: Dalok, epigrammák, ütempróbák, vázlatok, töredékek, írta a Rongyszőnyeg ciklus cím alá Vörös Sándor. És higgyük el neki, hogy ezt komolyan is gondolta. Amikor a versek némelyikét úgynevezett gyerekversnek titulálták, mindig azzal hárította el, hogy nem, ezek ritmusgyakorlatok. A Magyar Rádió Irodalmi Szerkesztősége 1995-ben Vörös Sándor Rongyszőnyeg ciklusának teljes bemutatására készült. Az ötletgazda szerkesztő Zoltán Gábor álhatatos és elháríthatatlan felkérésére 19 darabhoz írtam új zenét. Mai műsoromban ezeket szeretném bemutatni. A felvételek a Magyar Rádió 1-es stúdiójában készültek, Sebestyén Márta és a Zsarátnok Együttes alkotó közreműködésével. A jó hangulatú, kreatív rögtönzésekből kialakuló dalok ismét azt mutatták, hogy Vörös Sándor bőségesen merít az elmúlt korok énekelt formáiból, akár antik időmértékes, akár újkori hangsúlyos versedésről legyen szó. Kezdjük a sort két szaffói strófájú verssel, melyek a gyerekkori emlékeket idézik fel.

pasztelszínekkel fölvázolt lírai darabok, könnyű kézzel odavetett nagy kérdésekről való elmélkedések, ritmikus és parlandó énekek következnek.

pozót sor édes, ma álmodj felőle, álmodj, feled most a lágy esőket, s az új nyár heves futását. Ki téged becézve ápolt, szivárványon ül dalolva, ezüst hárfa zsong kezében, de szívét nálad felette.

A most felhangzó három dal első darabja a Szemlélődésé. A második kemény antikritmusú, Asklepiadész aszimmetrikus ütemében. A harmadikról pedig sohasem tudtam eldönteni, hogy miről is szól igazában, boszorkányokról, vagy tűzvészről, de hogy a vers végi intelem elhangzik, miszerint vöröshajú lánnyal ne kezd sohasem, úgy tűnik mindkettőről.

vagy tett között, éljük a nappalt, éjszakát. És van barlang, hol éj s nap nincsen, a magok titkos műhelye, a szentek bölcsek rejteket.

A Buba éneke című vers dallamát a versforma alapján egyértelműen beazonosítani véltem, és csak úgy ellenőrzésképpen kérdeztem meg Sándort, hogy vajon arra a moldvai csángó dallamra írta a szöveget, amelynek a kezdete így szól, hegyes földön járogatok vala. Azt mondta, nem, saját dallamra írtam, s már énekelte is. Ha cinke volnék, elrepülnék! Szóval megtréfált. Ma sem tudom, mi az igazság, de Sebestyén Márta erre a dallamra dudolta a Buba énekét.

0: Anyám nélkül mindig sírdogálnék.
1: A következő kis énekek első darabja Cseremisz dallam. A többi különféle népdalstílusok eleméből építkező saját kitaláció.

0: Gyönyörű szép vaskalapon díszelek a tóba. Nagyon kértek, adjam nekik, elvihetik, jól van.
1: Most egy altató dalt hallunk a régebbi felvételek közül, amelyet irgalmatlanul sokszor kellett elénekelnem Rózsi lányomnak kiskorában. Mikor már úgy tűnt, hogy elaludt, és abba hagyhatom az éneklést, ő azonnal megszólalt, még egyszer, és akkor jöhetett újra a nagyfülű kutya. A felvételen Halmos Béla, Juhász Jászint és Lantos Iván működik közre énekesként.

Mai adásunkat egy tömör epigramma formájú arszpolitikával zárjuk. Vörös Sándor, mint hallani fogjuk, nem vette magát túlságosan komolyan. Ezért aztán méltó és igazságos őt nagyon is komolyan venni.

0: Rongyszőnyeg című műsorunkat hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Sebő Ferenc.
1: A 2013. július 10-i adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Várgedő Anna nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Elsőként kérem hallgassák meg Johann Sebastian Bach D-moll zongora versenyét, Dinuli Patti szólójával. Az amszterdami Concerthebouw zenekarát Eduard van Bénium vezényli. Az amszterdami Concerthebouwban készült a felvétel 1947. október 2-án.

0: Johann Sebastian Bach D-moll zongora versenyét hallották Dinuli Patti szólójával. Az amsterdami Concertgebouw zenekarát Eduard van Bénium vezényelte. Amsterdamban a Concertgebouwban készült a felvétel 1947. október 2-án.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a Nemzeti Énekkar és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar művészeinek kamara koncertjét közvetítjük. A felvétel a Műpa Kocsis Zoltán termében 2026. március 14-én készült. Hildegard von Bingen, Ave Generosa. Murányi Márta énekel és játszik harmonikán.

Murányi Márta előadásában hallották Hildegard von Bingen Ave Generosa című művét. Dragony Tímea, mondatok. Bodor János és Micki Rita hegedűn, Ludmány Dénes méhegedűn, Szalai Edina fagotton, Kántor Balázs Gordonkán játszik.

Elhangzott Dragony Tímea mondatok. Bodor János és Micki Rita hegedűn, Ludmány Dénes méhegedűn, Szalai Edina fagotton, Kántor Balázs gordonkán játszott. Caroline Shaw, To the Hands, részletek. Murányi Márta, Nagy Anna Sára, Dezső Sára, Nagy Bernadett, Pivarcsi Gábor, Varga Donát, Cser Ágoston és Tóth Pál Mátyás énekel, Pap Dániel és Micki Rita hegedűn, Balog Enikő méhegedűn, Deák György gordonkán, Stankov Iván nagybőgőn játszik.

0: 224.
1: 224.
2: 3,000.
3: 7,500.
4: 17,113.
5: 19,000.
4: 50,000.

0: 232,704.
1: 248,516.
2: 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000,

Részleteket hallottak Caroline Shaw To The Hands című művéből. Murányi Márta, Nagy Anna Sára, Dezső Sára, Nagy Bernadett, Pivarcsi Gábor, Varga Donát, Cser Ágoston és Tóth Pál Mátyás énekelt, Pap Dániel és Micki Rita hegedűn, Balog Enikő mély hegedűn, Deák György Gordonkán, Stankov Iván nagy bőgőn játszott. Tar Bernadett, Iraida, Kirké panasza. Vargaszat Már Judit énekel, Kálmán László hegedűn, Hocci Mátyás Gordonkán, Szatmári Zsolt klarinéton, Stürzenbaum Robert harsonán, Weiss Nándor ütő hangszereken játszik.

0: Elhangzott Tar Bernadett Iroida, Kirké panasza. Vargaszhat Már Judit énekelt, Kálmán László hegedűn, Hocci Mátyás gordonkán, Szatmári Zsolt klarinéton, Stürzenbaum Robert harsonán, Weiss Nándor ütő hangszereken játszott. A felvétel a Műpa Kocsis Zoltán termében 2026. március 14-én készült. A hangmérnök Monoki Miklós, a zenei rendező Zarándi Ákos, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Műsorajánló. Az Ars Nova ma esti műsorában a 2001. szeptember 11-i és más történelmi katasztrófák áldozataira emlékezünk magasztos zenékkel. John Adams és Steve Reich művei ennek a napnak a hatására születtek. Arnold Schönberg a II. Világháború, Krzysztof Penderecki pedig Hiroshima áldozataiért komponált gyászdalt. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 órakor, a Bartók Rádióban. Az idei Proms szezonzáró estjén ismét fantasztikus fellépőket üdvözölhetünk. A gyönyörű kínai zongorista Yuja Wan és a skót születésű operatenor Nicky Spence lesznek a szólisták. A BBC szimfonikus zenekarát, a BBC Singers-t és a BBC vegyes karát a finn Sakari Oramo irányítja. Élőben kapcsoljuk a londoni Royal Albert Hall-t szeptember 12-én 20 óra 15 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a Prágai Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük Johannes Brahms szimfóniáiból. Vezényel Petr Popelka. A Prágai Városháza Smetana termében 2026. április 13-án készült a felvétel. Elsőként az első C-moll szimfóniát hallják, opusz 68.

Johannes Brahms első c-moll szimfóniáját hallották. A Prágai Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenyét közvetítjük Brahms szimfóniáiból, vezényel Petr Popelka. A második D-dur szimfónia következik, opusz 73.

0: Brahms második D-dur szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, a Prágai Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítettük Johannes Brahms szimfóniáiból. Vezényelt Petr Popelka. A Prágai Városháza Smetana termében 2026. április 13-án készült a felvétel. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Mátyos Otto nevében is megköszöni figyelmüket és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este a tragikus sorsú kártágói királylány történetét hallhatjuk Henry Purcell Dido és Éneas című operájában. A címszerepeket Barát Emőke és Tomás Král alakítja. A Hannoveri Voktet énekegyüttest és a L'Arpeggiata régi zenei együttest Christine Pluart irányítja. A koncertszerű előadás január 10-i felvétele a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Nyomoz a rendőrség a volt szuverenitás védelmi hivatal ügyében. A New Yorki terrortámadásra emlékeznek világszerte. Ma még sok esőre, holnap már napsütésre is számíthatunk. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Hűtlen kezelés gyanújával nyomozást rendelt el a rendőrség a volt szuverenitás védelmi hivatal ügyében. A miniszterelnökség kedden tett feljelentést, mert az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csak nem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. A Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozott cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. A Fidesz kommunikációs igazgatója közölte, a szuverenitás védelmi hivatala kezdetektől útjában állt mindazon erőknek, amelyek fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését. Havasi Bertalan hozzátette, az országot érő biztonsági kihívások idején inkább megerősíteni kellett volna a hivatalt, nem megszüntetni. Újraindulnak a tárgyalások a Siemens mozdonyok beszerzéséről, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy bár elődje Lázár János leállította a 115 darab jármű beszerzéséről szóló tendert, a MÁV azt végül nem mondta fel, mert annyira károsnak gondolta a döntést. A szerződés így jelenleg is érvényes, ezért most újra kezdik az egyeztetéseket. A cél, hogy kiderüljön, lehet-e még kedvező feltételekkel új gépeket vásárolni a német vállalattal kötött meglévő keretmegállapodás alapján. Az Amerikai Egyesült Államokat 25 éve ért terrortámadás 2977 halálos áldozatáról, közöttük az ikertornyok romjai között életét vesztett hivatásos tűzoltókról és rendőrökről emlékezett meg a belügyminiszter. Posfai Gábor közölte, szeptember 11-e a terrornapjaként vonult be a köztudatba. New Yorkban 343 tűzoltó, 23 rendőr és a parti őrség 37 tagja vesztette életét. Európa vezetői is megemlékeztek szeptember 11-éről. Kaja Kallas, uniós külügyi főképviselő Európa és Amerika összefogását méltatta. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a támadások elkövetői kudarcot vallottak, a demokrácia kiállta a próbát. António Costa, az Európai Tanács elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a tragédia információ megosztáshoz és közös fellépéshez vezetett a terrorizmus ellen. Vádat emeltek Németországban a Hamas terrorszervezet 7 feltételezett tagja ellen, akik a gyanú szerint izraeli vagy zsidó célpontok elleni merénylet előkészítésében vettek részt. A német ügyészség szerint a férfiak az iszlamista szervezet vezetőinek utasítására fegyvereket szereztek be egy Németországban vagy Ausztriában tervezett támadáshoz. A hatóságok a fegyvereket és a lőszereket lefoglalták. Tudományos podcast sorozatot indította a Hunren Magyar Kutatási Hálózat. A témák között szerepel például az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia és a mesterséges intelligencia. Késő délután nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Holnap napközben a középső ország részben napsütés is lehet. Éjszaka 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Ragyog című film is erről szól, a zene hatalmáról. Hallgass meg a zongora versenyek egyik legnehezebb, grandiózus remek művét, Rachmaninov harmadik zongora versenyét, Olga Kern és a Danubia zenekar előadásában szeptember 14-én a Zeneakadémián, az Unikum bérletben. Jegyek filharmonia.hu.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Egy tanárnő, aki hibázott. Egy fiú, aki nem tud uralkodni a dühén. Együtt indulnak egy hosszú zarándokútra. A lenyűgöző tájakon átvezető gyaloglás során lassan leomlanak köztük a falak. Egy út, amely nem csak Santiago de Compostela-ba vezet. El Camino. Találd meg az utad. A francia film már a mozikban.
6: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket. És most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
7: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, Csík Gabriella zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is, a mikrofonnál Uzsali Bence. A mai muzsikáló délutánban csak úgy hemzsegnek a jó zenék, legalábbis több is van közöttük, amit már nagyon várok. Mindjárt az első is egy ilyen. Mozart 448-as D-dur két zongorára írt szonátájából hallgatunk meg egy tételt. Ez egy csupa erőtől és optimizmustól duzzadó zene, a legjobb értelemben vett vidám mozarti kompozíció. A harmadik tételt halljuk, Alekszandr Rabinkovics Barakovszki és Marta Argerics zongorázik.

Ugye, hogy jó kedvük lett ettől a zenétől. Mozart D-dur két zongorás szonátájának befejező tételét játszotta Alekszandr Raminkovics Barabkovszki és Márta Argerics. A következő zenétől pedig szerelmesek lehetünk. Camille Saint-Saëns Sámson és Delila című operájának második felvonásából halljuk a csókáriát. Ez eredetileg egy duett, méghozzá úgy, hogy egy ária, és amikor a visszatérés jön, akkor belép Sámson is a képbe, a tenor szerepében. Hát úgy szól igazán nagyot ez a dolog, de azért a zenekari szólamokon eljátszva az ellenszólam még az is igazán megkapó. Jennifer Larmour énekel a Bécsi Rádió Szimfonikus zenekarát Bertrand de Billy vezényli.

Saint-Saëns valószínűleg nem tekintett egy sikertörténetként a saját szerelmi életére, pedig azért, aki ilyen szerelmes zenét tud írni, hát azt érdemes szeretni. A Sámson és Delila című áriából, operából hallottuk a csókáriát, Jennifer L'Armour énekelt, a Bécsi Rádió szimfonikus zenekarát Bertrand de Billy vezényelte. Schuberttel folytatjuk, a B-dur trió harmadik szkercó tételét hallgatjuk meg, Schiff András zongorázik, Jukko Siokawa hegedül, és Perényi Miklós Gordonká játszik.

Schubert B-dur zongorás triójának szkercó tételét játszott a Schiff András, Jóka Siokava és Perényi Miklós. Következő zenénk Arthur Sullivan tollából származik, az Önkéntes őrség című művének a nyitánya. A Hanover Band játszik, Tom Higgins vezényel.

Egy Carl Nielsen lemezt ajánlunk a figyelmükbe. Edward Gardner és a Bergeni Filharmonikus Zenekar Nielsen szimfóniáit bemutató sorozata az 5. szimfónia felvételével folytatódik. A lemezen emellett a Helios nyitány és a klarinét verseny is helyet kapott, utóbbiban Alessandro Carbonare a szólista. A klarinét verseny 1928-ban keletkezett, egyetlen összefüggő tételből áll, amely 4 nagyobb szakaszra tagolódik. Nielsen barátjának, Age Oxenvádnak ajánlotta a művet, és ő játszotta a szólót az ősbemutatón. Az 5. szimfóniát pedig Nielsen úgy jellemezte, mint a sötétség és a fény kettősségét, a rossz és a jó küzdelmét, valamint az álmok és a tettek szembenállását. Sokan háborús szimfóniaként is értelmezik, de Nielsen ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a komponálás közben nem gondolt közvetlenül az első világháborúra, ám azt is megjegyezte, hogy egyikünk sem ugyanaz már, mint a háború előtt volt. Mi most a klarinét versenybe hallgatunk bele, az utolsó 4. szakaszt halljuk. Alessandro Carbonare a szólista, a Bergeni Filharmonikus Zenekart Edward Gardner vezényli.

Carl Nielsen klarinét versenyének befejező szakaszát hallottuk Alessandro Carbonara és a Bergeni Filharmonikus zenekar előadásában. Edward Gardner volt a karmester. Alexander Borodin második szimfóniájának negyedik tétele következik, a Stuttgarti Rádiózenekara játszik Carlos Kleiber vezetésével.

Borodin második szimfóniájának negyedik tételét a Carlos Kleiber vezette Stuttgarti rádiózenekara játszotta. Egy zongora szonátával megyünk tovább, Joseph Haydn 46. Ass-dur szonátájának első tételét halljuk, Kocsis Zoltán zongorázik.

József Haydn Ász dur szonátájának első Allegro moderátó tételét hallottuk, Kocsis Zoltán zongorázott. És akkor jöjjön egy újabb, híres, romantikus, szerelmes zene Puccini bohém életéből, az első felvonásból a szerelmi kettős Angela Gheorghiu és Roberto Alagna énekel, a Milánói Scala zenekara játszik, Riccardo Sáji vezényel.

itt a legvégén ez a magas C egyébként nem szerepel a kottában, a szokásjog az, ami föntartja, főleg ami Rodolfo szólamát illeti, és viszont az a nagyon érdekes, hogy amióta a nagyok így csinálják, hát azóta nem nagyon meri senki sem másik hanggal az eredetileg kottába írtad. Itt az, hogy Roberto Alagna bevállalta az alsójét, az már eleve egy bátorságnak számít. Puccini bohém életének első felvonásából hallottuk a szerelmi kettőst, Mimi és Rodolfo kettősét, Angela Georgiou és Roberto Alagna énekelt, a Milánói Scala zenekarát Riccardo Sai vezényelte. Ludwig van Beethoven opusz 103-as S-dur oktettjéből következik most a menüett, a berlini filharmonikusok tagjai játszanak.

0: Beethoven tojából szólt a menüet, az Opus 103-as S-dur oktett egyik tételét hallgattuk, a berlini filharmonikusok tagjai játszottak. Egy perc elmúlt 4 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Vessünk egy pillantást egy hétvégi koncertre. Ugyan tavaly elmaradt a több éves hagyománnyal rendelkező ingyenes koncert a Hősök terén, de idén újra várja az érdeklődőket a Budapesti Fesztiválzenekar szeptember 12-én, tehát holnap 18 óra 30 perctől. Erdődi Orsolyát, a Budapesti Fesztiválzenekar menedzser igazgatóját kérdezte Csík Gabriella arról, hogy mivel készül Fischer Iván az idei koncertre.
2: Idén a szezont a Budapesti Fesztiválzenekar kint és bent is kezdi. Egyrészt az évek óta megszokott nagyszabású operaprodukcióval a Művészetek Palotájában, másrészt egy ünnepi, nagy szabadtéri koncerttel a Hősök terén. Valóban tavaly elmaradt ez az ikonikus programja a Fesztiválzenekarnak, ezért idén annál nagyobb lendülettel és örömmel térünk vissza Budapest egyik leggyönyörűbb terére, ahová több ezer nézőt várunk. Ez akkora örömünnep számunkra, és találkozás a közönségünkkel, a leendő közönségünkkel, Budapestre látogató turistákkal. Ezért olyan programot állított össze Fischer Iván, ami mindenkihez szól, az egész családhoz, kicsikhez és nagyokhoz egyaránt. Hiszen Schubert-től Arvo Pärten át megérkezünk Prokofjev Hamupipőke szvittjéhez, ahol megelevenednek az üvegcipők, a tökhintók, az órából előbújó törpék, és egy gigantikus nagy mesélésbe torkollik a koncert.
3: Ennek a koncertnek lesz egy különlegessége is, ugyanis bemutatkozik a Budapesti Fesztiválzenekar gyerekkórusa. Arvo Pärttől egy dalt adnak elő, a Nyári keringőt. Ez nem egy kifejezetten közismert mű. Hogyan esett erre a választás, és hogy fogadták a gyerekek ezt a darabot?
2: Az egyik 10 éves kislányt tudnám idézni, aki a kórusban énekel. Megkérdeztem, hogy milyen érzés ilyen gyorsan, hiszen most alakult a kórus, egy több szólamú kórusművet megtanulni, és milyen nekik az, hogy nem magyarul, hanem észt nyelven énekelnek. Erre ez a kislány azt válaszolta, hogy hát tulajdonképpen ugyanolyan, mint magyarul, olvassuk a szöveget, csak ez egy halandzsa nyelv. Úgyhogy gyerekek így élik meg, nem csak a Kodály módszerre alapozzuk ennek a kórusnak a működését, hanem Fischer Ivánnak az volt az elképzelése, hogy egy holland módszert is meghonosítunk Magyarországon. Ennek a működésnek a szakavatott képviselői Nemes László karnagyúr, aki Hollandiában az Egyesített Gyermekkórusoknak az egyik vezetője, és Irene Verbung, aki a másik holland vezető, akit a magyar gyerekek csak Irénke néninek neveznek a próbák során. Részt vettem a kiválasztáson és a felvételin is, majd a táborban, ahol első alkalommal jöttek össze a 10 és 15 év közötti gyermekek. Az elején még feszültebbek voltak, de már az első nap végén egy jól összeszokott gyerekcsapat fogadta a szülőket, és hihetetlen volt számomra azaz eredmény, hogy már az első nap végén egy több kórusműből álló kis koncertet adtak, hogy a szülőknek megmutassák, hogy mit tanultak és mennyit fejlődtek egy nap alatt. Úgyhogy a közönség, aki eljön a Hősök terére, most tulajdonképpen ezeknek az első próbálkozásoknak lehet majd a fül és szemtanúja, de biztos vagyok benne, hogy ahogy minket, a fesztiválzenekar stábját és a szülőket is elvarázsolták, az éneklő gyerekek megdobogtatják majd a Hősök terére kilátogató közönség szívét is.
3: Ezt a mesevilágot a zenekar hogy fogja megjeleníteni? Lesz esetleg kivetítőn vizuális élmény, vagy a hallgatók képzeletére bízzák mindezt a zene hallgatása közben?
2: arról, hogy a mesevilágba repüljünk, Fischer Iván gondoskodik majd, de bárhonnan is jönnek a hősök terére a nézők, és bármelyik pontból is figyelik majd a koncertet, lesznek kivetítők, hogy mindenhonnan jól lehessen látni, és természetesen hallani is.
0: Szombaton tehát a Hősök terén este 6:30 várja a felnőtteket és a gyerekeket az ingyenes szabadtéri koncertre a Budapesti Fesztiválzenekar. Hallgassunk bele egy kicsit a koncert műsorába. Prokofjev Hamupipőke első szvittjéből hallgatjuk most meg Hamupipőke keringőjét. A Budapesti Fesztiválzenekart most is Fischer Iván vezényli.

Prokofjev hamupipőkéjéből hallottuk hamupipőke keringőjét, a budapesti fesztiválzenekart Fischer Iván vezényelte. Chopinnel folytatjuk, a Gezdur polonészt játssza Szilasi Alex zongorán.

Chopin gezdúr polonézét hallottuk, Szilasi Alex zongorázott. Egy zenekari részlet jön most egy operából, Antonio Vivaldi ármidájából szól a részlet, a Concerto Italiano Trinado Alessandrini vezényli.

Vivaldi Armida című operájának zenekari bevezetője, azaz szimfóniája hangzott el, a Concerto Italianót Rinaldo Alessandrini vezényelte. George Onslow a következő zeneszerzőnk, az Opus 24-es D-moll vonós ötös nyitó tételét halljuk, a Le Salon Romantique játszik.

0: George Onslow D-moll vonós ötösének első tételét játszotta a Le Salon Romantique együttes. 5:30 van, mindjárt játszunk.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Üdvözlöm Önöket újra, Uzsali Bencét hallják. Elérkeztünk a mai játékainkhoz, most a nyereményjáték, utána a szavazós játék, 5:30 pedig a tippjáték következik. Az elérhetőségeink 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. A nyereményeink pedig szeptember 18-án, tehát jövő pénteken este 7 órakor lesz Pécsett a Kodály Központban a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny szóló döntője. A Filharmónia Magyarország rendezi ezt a versenyt, és 2 döntője van, szólóban is meg kell mutatkozni, és aztán zenekarral is. A szóló döntőben 4 versenyző jut, és mindenkinek a hámol szonátát kell lejátszani. Tehát aki szereti ezt a hatalmas, monumentális és nagyon különleges művet, annak igazán érdekes élmény ezt 4 külön különböző előadásban meghallgatni. Ez tehát szeptember 18-a Pécs. Szeptember 22-én kedden pedig este 8 órakor a Magyar Rádió énekkarának lesz hangversenye, meditáció, inspiráció, emlék. Ahhoz, hogy elnézem a műsort, ez a szélső százados műsor, kórusoknál és karnagyoknál gyakran meg lehet figyelni a kétféle érdeklődést, hogy vannak a szélső századosok, és vannak a középső századosok. A középső századosok általában a 18 és 19. század zenéjét részesítik előnyben, úgy nagyjából Bachtól Richard Straussig, a szélső századosok pedig azt, ami ezen kívül van. Itt találunk reneszánszt, korai barokkot és 20. századot egymás mellett. Ez tehát 22. Mátyás templom, és van egy CD-nk is, Marci Marian Splinters című CD-je, 20. századi magyar zeneszerzők zongora művei szerepelnek ezen a lemezen. A játékzenénk pedig Georges Bizet első Carmen szvitjének első 3 tétele lesz. A kérdés pedig az, hogy készítette Bizet szviteket az operából, vagy a halála után más állította össze ezeket. Ezt írják meg nekünk az elérhetőségeinken, illetve azt, hogy melyik nyereményre pályáznak, és nem utolsó sorban a nevükre is kíváncsiak vagyunk. A Carmen szvit első 3 tételét a Toulouse Capitol Színház zenekara játsza, Michel Plasson vezényel.

Georges Bizet első Carmen szvittjének első három tételét játszotta a Toulouse Capitol Színház zenekara, Michel Plasson vezényelt. A kérdés pedig az volt, hogy ezeket a szviteket Bizet készítette az operából, vagy a halála után más állította őket össze. Sok megfejtést kaptunk, és a legtöbben eltalálták a helyes megfejtést, hogy ugyan nagyon sokat játsszuk ezeket a Carmen szviteket manapság, de Bizet az opera bemutatója után nem sokkal meghalt, és az egyik barátja állította össze a két szvitet, majd később egy másik szerkesztő által ezek még egy-egy tételt kaptak, de Bizet maga nem írt szvitet az operából. A nyerteseink ebben a játékban pedig Szalai Ildikó, Juhász Mónika és Cseh Edit. Gratulálunk nekik és mindenkinek, aki helyes megfejtést küldött, és folytatjuk a játékot, mert következik a szavazós játék. Szeptember 11-e van, sokféle aktualitásunk van, mondom azt a hármat, amihez most lehet zenét választani. Kevesen tudják, de 500 évvel ezelőtt, 1526-ban ezen a napon került először török kézre Buda. Ekkor a Mohácsi csata után a magyar királyi haderő gyakorlatilag összeomlott, második Lajos meghalt, és Szulajmán serege ezért 1526. szeptember 11-én ellenállás nélkül bevonulhatott Budára. A várost kifosztották, jelentős részét felgyújtották, a királyi palotát történetesen megkímélték, és a szultán ekkor még nem rendezkedett be tartósan, az majd csak 1541-ben következett be, de 500 évvel ezelőtt ezen a napon szállták meg először Budát. És hát a Mohácsi vészhez van egy ritkán játszott kodálymű, Kisfaludi Károly versét zenésítette meg Kodály Zoltán, a Mohács című verset, ezt meghallgathatnánk, mert nem nagyon került elő a Mohács 500-as évforduló kapcsán. Ez az első lehetőség. A második, hogy 1733-ban ezen a napon hunyt el François Couperin, őneki talán a csembaló művei azok, amelyet a leginkább szoktunk manapság játszani, a B-dur rondóját hallgathatnánk meg az ő emlékére. A harmadik pedig egy születésnap, 1935-ben ezen a napon született Árvo Pärt, még ma is élő észt zeneszerző. Általában a kórus műveit vagy a zenekari műveit szokták idézni, most viszont egy kamara művét idéznénk Mozart Adagio címmel, amiben egy nagyon szép Mozart zongora szonáta Adagio tételét dolgozza fel egy kicsit más hangzással kamara együttesre. Szóval a három lehetőség Kodály Mohács című műve, François Couperin B-dur rondója csembalóra, vagy pedig Árvo Pärt Mozart Adagio című kamara műve. Írják meg, hogy melyiket szeretnék a három közül hallani, addig pedig Muzio Clementi G-dur szonátájának harmadik tételét játssza Josvan Immerfell fortepianón.

Muzio Clementi G-dur szonátájának harmadik tételét játszotta Josvan Immerszel fortepiánón. Beérkeztek a szavazatok, és egy kicsit azért meglepődtem, azt hittem, hogy kiegyenlítettebb lesz a mezőny, de hát torony magasan Kodály Zoltán műve vitte el a pálmát, úgyhogy azt fogjuk meghallgatni. Nagyon érdekes történet ez a Mohács, hogy így ilyen szállóigeként is emlegetjük ezt a település nevet, mint a mohácsi tragédiát, mégis a magyar művészetben meglepően keveset foglalkoztak vele. Aztán Kodály írt egy ilyen művet, de viszonylag ritkán hallható ez is. Most az 500. évfordulóra írtak jó néhányan, vagy írnak, de ezek még vagy nincsenek kész, vagy nem igazán kerültek még be a köztudatba, és az elmúlt hét számomra nagy felfedezése, hogy a romantikus Belicai Gyulának is van egy Mohács című műve az Országos Széchenyi Könyvtárban. Hát nagyon kíváncsi lennék rá, de sajnos ezt nem lehet így a távolból megnézni. Most viszont akkor jöjjön Kodály Zoltán műve, Kisfaludi Károly Mohács című verse megzenésítve, a Magyar Rádió énekkara énekel Erdei Péter vezényel.

Kodály Zoltán Mohács című kórusművét idéztük a Magyar Rádió énekkarának koncert felvételéről, Erdei Péter vezényelt. A hírek előtt még egy zenemű tételére van időnk. François-Adrien Boieldieu C-dur hárfa versenyének második Andante Lento tétele következik. Marisa Robles a hárfa szólista, a St. Martin in the Fields kamarazenekarral játszik, Iona Brown vezényel.

0: Így ér véget François-Adrien Boieldieu C-dur hárfa versenyének második tétele, és következne a harmadik tétel, de most nem következik, hanem a hírek következnek, és azokat előkészítendő nézzünk egy kicsit körül az utakon. Az a helyzet, hogy az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a kiépített terelésben Tata és az M0-as autóút között szakaszosan torródik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előjutás. A torródás már a terelés előtt elkezdődik, így személyautóval érdemes már a 85-ös kilométernél Komárom Kisbér csomópontjánál lehajtani az autópályáról és az 1-es főúton Nagyigmánd felé kerülni. Az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon három személyautó ütközött össze Martonvásár térségében, a 31-es kilométernél a belső sávot zárták le, és több mint egy kilométeres torródás alakult ki. Budapesten pedig baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton kifelé a Rákóczi híd előtt a buszsávban, és tart a helyszínen és a Szentendrei úton és a Tököli úton is, vezessenek óvatosan. Hamarosan folytatjuk, most 5 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Évvégéig havi 5000 forintot kapnak a dízelautósok. Elkezdődtek a szeptember 11-i megemlékezések Amerikában. Ma még esős, holnap már többfelé napos idő várható. A híradást Fehérvári Petra készítette, a mikrofonnál Szlotta Judit. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A támogatást nem kell igényelni, a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót befizette. A kormányfő különbeszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a Tisza párt cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A két ellenzéki párt egybehangzóan azt közölte, Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók azonnali csökkentését követelte, majd kormányra kerülésekor első intézkedésként eltörölte a védett üzemanyagárat, pedig az intézkedés minden magyar rendszámú autó tulajdonosának segített. A MOL egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a kormányzati intézkedés a leginkább rászoruló társadalmi és fogyasztói csoportoknak segít. Hozzátették, a védett ár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne. Kiszorítaná az üzemanyagimportot, és napokon belül dízel és benzin hiányhoz vezetne. Az Amerikai Egyesült Államokat 25 éve ér terrortámadás 2977 halálos áldozatáról, közöttük az ikertornyok romjai között életét vesztett hivatásos tűzoltókról és a rendőrökről emlékezett meg a belügyminiszter. Posfai Gábor közölte, szeptember 11-e a terror napjaként vonult be a köztudatba. New Yorkban 343 tűzoltó, 23 rendőr és a parti őrség 37 tagja vesztette életét. 25 év sem halványította el szeptember 11-e emlékét, mondta Donald Trump a terrortámadások évfordulóján tartott megemlékezésen a Pentagonban. Az amerikai elnök felidézte az áldozatok történeteit, és úgy fogalmazott, azon a napon az ország szembenézett az igazi gonosszal, de megmutatta az erejét is. Donald Trump beszédében a jelenlegi iráni háborúról is szólt, kijelentette, az Egyesült Államok soha nem engedi, hogy Irán atomfegyverhez jusson. Csapást mértek az ukrán erők az oroszországi szaratovi olajfinomítóra éjszaka, közölte az ukrán vezérkar. A létesítmény területén tűz keletkezett, az üzem az orosz hadsereg üzemanyag ellátásában is részt vesz. Korábban az oroszországi Tula megyében 2 ember halt meg, 3 megsebesült. Volgográd megyében 2 sérültek meg ukrán drón támadásokban. Közben az orosz légierő az ukrán főváros támadta, Kijevben 2 haltak meg, 6 megsebesültek egy benzinkút elleni dróncsapásban. Ma még marad a borongós idő, többfelé esővel, holnap eleinte keleten még lehetnek záporok, majd napközben egyre többfelé kisüt a nap, az élénk szél helyenként megerősödik. A hajnali 8-15 fok után, holnap délután 16-23 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket. És most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Üdvözlöm Önöket újra, Uzsali Bencét hallják. A Muzsikáló délutánban most Antonin Dvorzsák opusz 26-os G-moll triójának fináléja szól, a Fontenay trió játszik.

Dvorzsák Opus 26-os G-moll triójának fináléját játszotta a Fontené trió. William Herschel C-moll szimfóniájával folytatjuk, ez a 8. a 24-ből, a nyitó tételt játssza a London Mozart Players, Matthias Bamert a karmester.

William Herschel 8. C-moll szimfóniájának nyitó tételét hallottuk, a London Mozart Players Matthias Bamert vezényelte. Jöjjön egy következő személyes kedvencem, Richard Wagner Tannhäuseréből a Csarnok ária, Erzsébet áriája ez a második felvonásból, Pilar Lorengár énekel, a bécsi operazenekart Walter Weller vezényli.

Többek között azért szeretem a fiatal Wagnert, mert időnként, minthogyha egy-egy olasz opera részlete ficcenne ki a műveiből, hát ennek az áriának a vége is elment volna egy Verdi operában. A Tannhäuserből hallottuk a Csarnokáriát, Pilar Lorengár énekelt, a bécsi operazenekart Walter Beller vezényelte. Schubert zenéje következik, a hat polonézből most a másodikat hallgatjuk meg, Jara Tal és András Gröthuizen négykezes zongorajátékában.

Schubert második F-dur polonézét játszotta Járatal és Andreas Grüthuysen. Egy filmzene részlet következik a Moulin Rouge című film zenéjéből, a Where is Your Heart kezdetű rész. George Orrick a zeneszerző, a Boston Pops zenekart John Williams vezényli.

0: A Moulin Rouge című film zenéjéből hallottuk a részletet. George Orrick volt a zeneszerző, a Boston Pops zenekart John Williams vezényelte. 2 perc múlva lesz 17:30, mindjárt jön a tippjáték.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Szóval akkor jöjjön a tippjáték, amikor keressük a zeneszerző kilétét, vagy legalább stílusát, korszakát, egyáltalán bármilyen fajta fogódzót a művel kapcsolatban. Az első benyomásoknak, gondolatoknak is örülök. A szokásos elérhetőségeinken 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélutánkukac.hu az e-mail címünk. 2 tételt hallgatunk meg ugyanattól a zeneszerzőtől, ugyanabból a műfajból, de 2 különböző hangulatú tétel. Az előadók is ugyanazok, úgyhogy már az első alatt is lehet tippelni, de van idő, mintegy 8 perc összesen. Halljuk a zenét!

A Magyar Rádió énekkarának és Párkai Istvánnak szólt a taps, és az volt a kérdés, hogy ki lehetett a zeneszerző. Nagyon-nagyon kevesen vállalkoztak a tippelésre, és az az érdekes, hogy eszembe jutott, hogy máskor is előszedtem már ezt a zeneszerzőt, és akkor is valahogyan visszajogtak a hallgatók arról, hogy erről bármit tippeljenek, de azért a vége felé mégiscsak egy-egy tipp befutott, és azok viszont jó helyen keresgéltek. Egyrészt voltak, akik írták, hogy valamiféle zsoltárfeldolgozás, ez is igaz, másrészt, hogy 18-19. Század fordulóján született templomi zene, és a helyes megfejtés az Mihály Haydn volt. Volt olyan, aki azt írta, hogy valamelyik Haydn testvér, így van, ez Mihály Haydn, a fiatalabbik testvér, a Salzburgban tevékenykedő, és ő neki két nagybőti zsoltár feldolgozását hallottuk. Ami az érdekessége, hogy egy kicsit barokkos, de egy kicsikét olyan klasszikus jellegű is, és viszonylag ritkán hallhatók ezek a művek, tehát ha idézünk is tőle valamit, akkor is inkább talán a zenekari műveiből, tehát ha egy kicsit kis lóg a sorból ez a fajta mű. Köszönöm mindenkinek, aki küldött tippeket. Liszt Ferenc zenéjével folytatjuk, a nagy kromatikus galoppot halljuk, Szerói Krádján a zongoristán.

Liszt Ferenc nagy kromatikus galopját Serui Karadzsian zongorázta. Gabriel Fauré Maszkok és Bergamaszkok című művének első kettő tétele következik, az Orpheus kamarazenekar játszik.

Gabriel Fauré Maszkok és Bergamaszkok című művéből hallottuk az első két tételt, a Nyitányt és a Menüettet. Az Orpheus kamarazenekar játszott. Zárásként Antonio Vivaldi C-dur koncertója következik, mind a három tételt meghallgatjuk. Hát, hogy a sok C-durból ez melyik, az most itt nem szerepel a nyilvántartásunkban. Egyes pikírt zenetörténészek azt is szokták mondani, hogy még hogy Vivaldi több mint 300 koncertót írt, egyet írt csak, de azt 300-szor. Azért ez nyilván túlzás, de vannak hasonlóságok a művei között. Ez most egy két trombitás versenymű, John Wallace és John Miller játszik trombitán, illetve a Philharmonia zenekart halljuk a felvételen. Az egész művet meghallgatjuk, három rövid tétel, Christopher Warren Green a karmester.

0: Antonio Vivaldi C-dur két trombitára írt koncertóját hallottuk John Wallace és John Miller szóliójával, a Philharmonia zenekar játszott, Christopher Warren Green vezényelt. A mai muzsikáló délutánban hallhattunk riportot arról, hogy holnap este a Budapesti Fesztivál zenekar ingyenes koncertet tart a Hősök terén, azért ennek van egyfajta közlekedési aspektusa is, nevezetesen, hogy délután 16 órától várhatólag 8:30-ig lezárják a Hősök tere környékét, terelve közlekedik többek között a 81-es trolibusz, a 20E autóbusz, a 30-as és 230-as busz, valamint a 79-es trolibusz és a 105-ös illetve a 210B busz és a 75-ös trolibusz is. Érdemes körülnézni, hogy merre, hogyan lehet oda közlekedni, és persze ellátogatni a koncertre. A Kisföld alatti az a tervek szerint hibátlanul közlekedik továbbra is. Ezzel véget ért már a muzsikáló délután, most hamarosan kezdődik a Súgójuk Madarász Zsolttal. Én kollégáim Csík Gabriel, a zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében, és köszönöm figyelmüket. További szép estét kívánok. Uzsali Bencét hallották.
1: Műsorajánló. Ma este a tragikus sorsú kártágói királylány történetét hallhatjuk Henry Purcell Dido és Éneas című operájában. A címszerepeket Barát Emőke és Tomás Král alakítja. A Hannoveri Voktet énekegyüttest és a L'Arpeggiata régi zenei együttest Christine Pluart irányítja. A koncertszerű előadás január 10-i felvétele a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Az Ars Nova ma esti műsorában a 2001. szeptember 11-i és más történelmi katasztrófák áldozataira emlékezünk magasztos zenékkel. John Adams és Steve Reich művei ennek a napnak a hatására születtek. Arnold Schönberg a II. Világháború, Krzysztof Penderecki pedig Hiroshima áldozataiért komponált gyászdalt. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 órakor, a Bartók Rádióban.
2: Végtelen szépségű dallamok, ahol kibontakozik a tragédia. Történelem, hatalom, végzet, a sors, mint emberi dráma. És zenévé magasztosul a lélek. Gaetano Donizetti, Stuart Mária. Vasárnap 21 óra 30 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.

0: Indul az Örkény Színház új évada, amelyben egyebek közt arra keresik a választ, mit jelent ma közösséghez tartozni.
1: Mi is ezt keressük az évadban, hogy mi mindent jelent számunkra a magyarságunk, itt Európában, az európaiságunk Magyarországon, és ez a kettő hogyan fér meg, és ennek tényleg különböző szintjei vannak, ezért lesznek olyan történetek, amik ezt egy ilyen családi körben vizsgálják, vannak pedig olyanok, amik szélesebben is, és gyakorlatilag az egész évadot, a bemutatóinkat nem nagyon doktriner módon, de mégis lazán eköré a keresés köré fűztük föl.
0: Kortárs színházi gondolkodás és nemzetközi együttműködések jellemzik a budapesti Katona József Színház új évadát.
2: Vegyük a legelső bemutatónkat, ami egy közös projekt, hogy ez az előadás végül Magyarországon bemutatásra kerül a Protonnal. Mundruczó Kornél világot járt előadásáról, a Parallaxról van szó, ami ugye egy kortárs szöveg, hiszen a Proton művészei és Weber Kata hozták létre az előadás szövegét, és maga a történet is egy kortárs történet.
0: Négy kategóriában is díjra jelölték a kritikusok a Szombathelyi Színház Takarásban című előadását.
3: Kifejezetten cél volt, hogy komédiát írjunk, valahogy ennek a műfajnak a prizmáján keresztül azt hiszem jól esett kinevetni a saját gyarlóságainkat, illetve ránézni arra, hogy hol tartunk. Természetesen a tragikus helyzeteket is felerősítheti a humor.
0: A Sugoljuk mai adásában beszámolunk még a Népsziget Kultfest szombati összművészeti fesztiváljáról, a Magyar Zeneháza Szabó Gábor jazzgitárosnak emléket állító kiállításáról és a Táncházak éjszakájáról is. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő egy órában. Köszönti Önöket a szerkesztő, Madarás Zsolt. Szombaton immár a 15. Örkény kerttel, az Örkény Színház évadnyitó mini fesztiváljával hivatalosan is kezdetét veszi az Örkény Színház 2026-27-es évada. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Gáspár Mátét, az Örkény Színház igazgatóját.
1: Jó napot kívánok!
0: Egy Örkénytől vett mottót választottatok vezérfonalnak ebben az évadban. Azt kutatjátok majd, hogy mit jelent ma közösséghez tartozni. Azt hiszem, ez a közössége sokféle lehet. Ez lehet akár a hazához való tartozás, vagy a családhoz való tartozás is.
1: Így van, amióta Polgár Csabával ketten vezetjük az Örkény Színházat. Ez ugye a második évadunk. Minden évadhoz keresünk egy-egy mottónak használható idézetet a színház névadójától, Örkény Istvántól, akinek a szellemisége hát nem csak a alapítás óta meghatározó, hanem hozzám is nagyon közel áll és nagyon inspirál. Tavalyi éjjel a kérdőjel veszten a pont motto után idén ezt az I'm going magyarnit választottuk ki, ezt a Örkény életművét ismerők szerintem könnyen beazonosítják, mert az egyik legendás egypercesből származik a Nézzünk bizakodva a jövőbe címűből, ami hát továbbra is nagyon aktuális, és ebben az egypercesben van ez a idézet, hogy ez 68-ban írta Örkény, úgyhogy eléggé távol áll mindenfajta napi politikai áthallástól, mégis rendkívül aktuális, és hiszen ő is azzal a gondolata játszott el, hogy mi lesz az, amikor a magyarság, a magyar jelenség egy kellemes jelentés árnyalattal megy át a köznyelvbe, és nem csak magyarul, hanem például angolul is. Úgyhogy mi is ezt keressük az évadban, hogy mi mindent jelent számunkra a magyarságunk itt Európában, az európaiságunk Magyarországon, és ez a kettő hogyan fér meg, és ahogy említetted is, ennek tényleg különböző szintjei vannak, ezért lesznek olyan történetek, amik ezt egy ilyen családi körben vizsgálják, vannak pedig olyanok, amik szélesebben is, és gyakorlatilag az egész évadot, a bemutatóinkat nem nagyon doktriner módon, de mégis lazán e köré a keresés köré fűztük föl, remélve azt, hogy aki ellátogat hozzánk és végignézi a kínálatunkat, az tud ehhez kapcsolódni, akár úgy, hogy élményeket szerez, akár úgy, hogy akár hozzá is szól.
0: A témaválasztás is meghatározatlan, hogy főleg kortárs darabokat fogtok bemutatni, és markánsan jelennek meg majd a női hangok ebben az évadban. Az első színpadi bemutató Szilágyi Eszter Anna, a nő, aki saját magát kereste című darabja lesz majd Polgár Csaba rendezésében. Itt egy humorban bővelkedő előadásra számíthatnak majd a nézők. Izlandi buszos társas opera, hát ez elég érdekesen hangzik, és ugye az Örkény Színház az utóbbi időben már sokszor kacérkodik zenés darabokkal. Ez egy újabb zenés darab lesz akkor.
1: Így van, tehát az Örkénynek legendásan muzikális társulata van, nagyszerűen énekelnek a színészek, és tényleg különböző műfajokban is jártasak, úgyhogy az idei évadban is markánsan visszatér a különböző zenei világokkal történő kísérletezés. Ebben az egyik valóban ez a társas opera, és az is érdekes, amit kiemelsz, a bemutatóink közül egyébként 4 ős bemutató, tehát kifejezetten az örkény felkérésére és az örkény számára készült darabok, és ezek jó részét is női szerzők írják és vagy rendezik. Szilágyi Eszter Anna darabja valóban ebből az első, de Bíró Kriszta darabja lesz ezzel párhuzamosan a stúdióban, aztán majd decemberben Geréb Zsófi, aki egyébként szintén opera rendezőként végzett, és az ő előadásában is opera énekes is szerepel, ő jön hozzánk a stúdióban, a színpadon pedig Kincses Réka saját darabja, ami a Karácsonyozzatok velünk című nagy sikerű előadásunknak egyfajta folytatása lesz látható, és csak még egy gondolat a zenéhez, az évad utolsó színpadi bemutatóját pedig Márton Dávid rendezi, aki hát azt hiszem túlzás nélkül mondhatom, hogy egy világhírű zenés színházi opera rendező, aki a világ nagy operaház sikerre halmoz, és most először fog Magyarországon nálunk dolgozni, ő pedig egy Dublin regény adaptációval készül, a Berlin Alexanderplatzzal jön.
0: Szilágyi Eszteren a darabjához még kicsit visszatérve, Bodó Viktor növendékei számára ez lesz majd az első kőszínházi gyakorlat, tehát olyan színészekkel is találkozhatnak majd a nézők, akik most lépnek először a nagy közönség elé.
1: Igen, az mindig egy esemény a színház életében, amikor egy fiatal színész generáció bemutatkozik. Régebben, amikor szorosabb volt a kapcsolat a Színház és Művészeti Egyetemmel, gyakrabban volt lehetőség erre az Örkényben is. Most Bodó Viktor színész képzésének első évfolyama végzett, és közülük 10 hallgató vesz részt ebben a produkcióban. Úgyhogy,
0: ez egy nagyszabású előadás.
1: Ez nagyon nagyszabású, mert lesz 13 örkényes színész, és mellette még a 10 fiatal, úgyhogy azt sem tudom, hogy fogunk elférni. Hát körülbelül olyan zsúfoltan leszünk, mint egy buszban, amikor Izlandon gejzíről gejzíre arra szólnak.
0: Bíró Kriszta darabja pedig volt egy belső pályázatotok tavaly, és ennek lett a nyertese ez a darab, amit bemutattak szintén majd október elején.
1: Igen, ez elég fontos volt számomra, hogy a belső kreatív energiákat minél sokféleképpen tudjuk becsatornázni a műsorszerkesztésünkbe, ezért évről évre belső pályázatot írunk ki, amin a színház bármely munkatárs vagy munkatársából alakult team pályázhat, és Bíró Kriszta a két kolléganővel együtt jött ezzel az ötlettel, majd fejlesztették, és ebből lesz Vidder Kristóf rendezésében.
0: Ugye a Forte társulattól érkezik. Akkor igen. Itt a mozgás az központi szerepet kap ebben a darabban?
1: Kristóf mindig nagyon megmozgatja a színészeket, nálunk évek óta rendkívül nagy sikerrel fut az Üvegbúra című előadását, abban is nagyon érdekes helyzeteket állít elő, ami nagyon termékenyen hat úgy a színészi játékra, mint a befogadás, hogy nagyon kíváncsi vagyok. Ez a történet, amit a Kriszta írt, ez egy állampolgári vetélkedő, tehát egy képzeletbeli tévéstúdiónak a terében vagyunk. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan fog megelevenedni, de ez is egy humorban és önkritikában és öniróniával bőven fűszerezett előadás lesz.
0: És ha már női évad lesz egy kicsit az idei, akkor 3 színésznő most elszerződött az Örkény Színházból, Kerekes Éva, Hámori Gabriella és Tenki Réka. Utóbbi kettő azonban megtartja a darabjait, tehát Hámori Gabriellával és Tenki Rékával ebben az évadban is találkozhatnak a nézők.
1: Így van, hát ők oszlopos tagjai voltak az Örkénynek, azt gondolom, hogy teljesen természetes, hogy egy idő után, vagy akár évtizedek után azok az emberek, akiknek van markáns elképzelésük, hogy mit szeretnének még kipróbálni, azok váltanak. Amúgy is azt gondolom, hogy itt az átalakuló szakmai helyzetben talán egy egészségesebb, mozgékonyabb, változásokra nyitottabb és fogékonyabb szakmai közeg fog kialakulni, úgyhogy én teljesen megértettem a színésztőknek a döntését, és azt gondolom, hogy az ő útkeresésük az mindenképpen majd a közönségnek a javát fogja szolgálni, mert remélhetőleg újabb és újabb helyzetekben találkozhatunk majd velük. A színházban pedig ez lehetőség arra, hogy új kollégák csatlakozzanak, úgyhogy idén 2 jönnek hozzánk, Kis Végemőke szerződik színészként, akit szerzőként már és rendezőként is ismerhet az Örkény közönsége, hiszen tavalyi évben is az ő általa írt Országkórus Remény című darab, amit a Merlinben játszunk, nagyon nagy sikert aratott. Kivételes színésznő is több előadásunkban is játszik, illetve Rába Roland is csatlakozik a társulathoz, és az ő tudása, energiája, jelenléte az szintén egy nagyon egyedi színfoltja lesz az Örkény csapatának.
0: És már beszéltünk a fiatalokról, a MOME építész hallgatóival is együtt dolgoztatok, hiszen aki most ebben az évadban belép majd az előcsarnokba, egy megújult előcsarnokkal találkozhat. Fölújítottátok a színpadot is, és annak az elemeit használták föl, tehát ez egy ilyen környezettudatos megújítás volt.
1: Igyekszem azt a programot, amit én már 3 évvel ezelőtt írtam, azt ilyen nagyon kézzelfogható gyakorlati lépéseken keresztül valóra váltani és megmutatni, hogy például, amikor mondjuk arról írunk egy pályázatban, egy igazgatói pályázatban, hogy fenntartható fenntarthatóság, akkor azt konkrétan is meg lehet valósítani, és ennek a példája most ez valóban, hogy nagyon időszerűvé vált a színpaddeszkának a cseréje, több mint 10 évvel ezelőtt volt utoljára, és hát egy nagyon intenzív használatnak van kitéve, hiszen évente sok száz előadást játszunk rajta. Idén nyáron segítségünkre volt az Erzsébetvárosi Önkormányzat, amelyik a támogatónk, és az ő anyagi segítségével tudtuk lecserélni a deszkákat, de nem akartuk őket kidobni, és ezért is jutott eszünkbe, hogy az előcsarnokban viszont jogos panasz volt, hogy alig lehet leülni, nincsenek ülő alkalmatosságok, és egyáltalán, ha valaki büfézni szeretne, akkor igazából csak a pultot tudja támasztani. Úgyhogy ezekből a deszkákból a MOME építész hallgatóinak a tervei és kétkezi munkájának köszönhetően egy megújult putorzat és egy megújult tér alakult ki, ami egyrészt azt gondolom, hogy egy nagyon jó üzenet, hogy ezek a deszkák velünk maradnak, meg egy jó játék is, készítettünk egy nagy plakátot is, ahol gyakorlatilag méterről méterre be lehet azonosítani, hogy melyik kiszedett deszka most melyik bútornak az alapjául szolgált, tehát hogyha valaki azt akarja megnézni, hogy az a könyöklő, ahol most éppen a kávéját issza, azon éppen ki hol játszott a korábbi évadokban, erre is lehetősége nyílik.
0: Akkor kíváncsian várjuk az Örkény Színház új évadát és új előadásait. Gáspár Máté igazgatónak nagyon szépen köszönjük, hogy eljött a Súgolyó stúdiójába.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és mindenkinek nagyon kellemes évadot kívánok.

0: Néhány napja a Chicago című előadással megkezdődött a Budapesti Katona József Színház 44. évada, ami Székely Kriszta igazgatónak már az első teljes évada. Sok szeretettel köszöntelek a Súgoljuk műsorában.
1: Én is köszöntök mindenkit.
0: Kortárs szerzői munkákat, klasszikus művek jelen idejű értelmezését és a nemzetközi alkotókkal való közös munkát. Ha jól foglalom össze, akkor ezt a három csomópontot ígérted a nézőknek erre az évadra.
1: Igen, abszolút. Jól tudod.
0: Mire számíthatnak akkor a nézők? Kezdjük azzal, hogy kortárs színházi gondolkodás. Gondolom akkor, hogy kortárs írók és fiatal rendezők kapnak lehetőséget nálatok.
1: Igen, hát a kortárság ugye bizonyos értelemben egy színházi gondolkodás is, tehát abban az esetben is, ha klasszikus szövegekről van szó, akkor is valamiféle jelen idejű gondolkodást ígérünk. De konkrétabban azért például vegyük a legelső bemutatónkat, ami egy közös projekt, hogy ez az előadás végül Magyarországon bemutatásra kerül a Protonnal. Mundrucó Kornél Világot járt előadásáról, a Parallaxról van szó, ami ugye egy kortárs szöveg, hiszen a Proton művészei és Weber Kata hozták létre az előadás szövegét, és maga a történet is egy kortárs történet.
0: Ráadásul itt a társulat improvizációit is beleépítették a darabba. Ez manapság elég divatos, tehát sok olyan kortárs darab születik, ami gyakorlatilag alakul egészen a próba folyamatok alatt.
1: Igen, ez szerintem több dolognak is köszönhető. Egyrészt a színészek, hogy is mondjam, alkotói részvételének változásáról, tehát az, hogy mit jelent a színészi munka, vagy milyen módokon lehet részt venni egy alkotó folyamatban, illetve azt gondolom, hogy talán a színpadi nyelv változásáról, vagy egyfajta változásáról is szól, mert természetesen vannak jelinek szövegek is, tehát nem feltétlenül csak a beszélt nyelv az, ami megjelenik, vannak nehéz irodalmi szövegek is, amik megjelennek a színpadon, szóval ez is hál' Istennek egy színes dolog. Jelinek bemutatónk nem lesz, ezt csak arra mondom, hogy nem pusztán ez a trend létezik kortárs szöveg címszó alatt. Fontos dolog szerintem a Katona életében a Protonnal való találkozás, remélem, hogy egy hosszabb koprodukciós folyamat első vagy második lépése ez már, illetve a magyar közönség vagy a budapesti közönség számára, hogy ezt az előadást megnézheti.
0: Ez ugye egy nagyszabású családtörténet, 2024-ben Bécsben az ünnepi heteken mutatták be ezt a darabot, és bejárta Európát, számos díjat elhozott, és Magyarországon most láthatja először a közönség.
1: Igen, ez így van.
0: A másik bemutatótok, ami már a társulattal valósul meg, az a Gép Narancs, ez egy világhírű regény 1962-ből, aztán egy nagyszabású film is készült 71-ben belőle. Ez egy javítóintézetes fiú Alex útját követi végig ez a darab, és ha jól emlékszem, akkor ez az Alex nagyon kedveli a klasszikus zenét, különösen Beethovent.
1: Igen, jól emlékszel. Az előadást Sándor Máté Dániel rendezi, aki egy fiatal rendező, az ő Gianni című előadása már szintén látható volt nálunk, amiben szintén nagy szerepe van a komoly zenének, úgyhogy valószínűleg magának az alkotónak is erősen köze van a komoly zenéhez. Szerintem ez egy nagyon izgalmas, nagyon virtuóz előadás lesz, én úgy képzelem az előkészületekből, vagy amennyit az alkotókkal ilyenkor együttműködünk. Sok színész, sok szerepet játszik benne, maga a regény ugye szintén egyrészt súlyos, de azért bizonyos értelemben virtuóz és humorral is teli van.
0: És aztán a Kazimir és Caroline című, szintén jól ismert, eredetileg a 20-as évek Németországában játszódó darab, de ha jól sejtem, akkor ez is napjaink Magyarországán is játszódhatna, és az elején azt mondtuk, hogy nagy hangsúlyt fektettek a nemzetközi együttműködésre. A Bajor Színművészeti Akadémia vezetője, a híres opera rendező Amelie Niemeyer fogja ezt a darabot, Ödön von Horváth darabját színpadra állítani nálatok.
1: Amelie jelenléte szerintem egy nagyon jelentős pillanat számunkra. Azt érzem, hogy a magyar közönségnek, vagy a mi közönségünknek szuper lesz, vagy ha el tud indulni a kultúrában az, hogy több nemzetközi rendező, vagy külföldi rendező érkezik Magyarországra, hogy valahogy az európai színház felé tudunk nyitni, nem csak formailag, hanem gondolkodásban. Amelie, ahogy te is mondtad, egy jelentős rendező. Ez a darab tulajdonképpen arról szól, hogy fiatal emberek szeretnének jobb életet, mint amiük van. Az Oktoberfesten játszódik a darab, ami egy ilyen gyűjtő buli fesztivál, ahol tulajdonképpen egy bizonyos idő után alkohol hatására, és vagy a tömeges együttlét hatására, ahogy sötétedik mindenkiből, kijönnek olyan indulatok, vagy olyan elfojtott méltatlanságok, akár társadalmilag, akár magánéletileg, hogy tulajdonképpen az egész darab végül is valamilyen káoszba fordul. Itt tulajdonképpen két pár története, akiknek szétesik ezen az éjszakán a kapcsolatuk, de szól politikáról, szól egyszerűen osztály különbségekről, úgyhogy azt gondolom nagyon aktuális. Ameri amúgy szerette volna a magyar közönséghez közelíteni az egésznek a setupját, ahogy ezt te is mondod, tehát azt érezte, hogy ez nem az Oktoberfest, lesz ismerős a magyar közönségnek, szóval a tervezőjével ő is egy olyan milliót keres, ami a magyar közönségnek jól közel hozza ezt a történetet.
0: A Katona számára jól ismert rendezők majd télen-tavasszal jelentkeznek új darabbal, itt gondolok Aser Tamástól Tarnóczi Jakabon át Fehér Balázs Benőig. Gondolom, hogy ezekről még kevesebbet lehet elárulni, viszont neked is lesz egy premiéred december 12-én majd Hotel Casanova címmel.
1: Ez Eni Árnó szövegeiből készül ez az előadás. Oda csatlakozik maga a vállalás, hogy én szerettem volna, ha a színház nyit a kortárs európai irodalom felé. Árnó szövegei nagyon erős velegye, egy személyes életút, nagyon intim, naplószerű történetei, amik mégiscsak tükrözik magát a társadalmat és a történelmet. Több szövegét fogjuk kombinálni, tehát nem csak a Hotel Casanovát dolgozzuk fel, hanem több történetből fog összeállni tulajdonképpen egy nő élete olyan eseményeken keresztül, abortusz, válás, szerelem, ami mindannyiunkkal megtörténik. Nagy kihívásnak élem meg ezt a munkát, remélem, hogy izgalmas végeredménnyel.
0: Kíváncsian várjuk akkor az új darabokat a Katona József Színházban. Székely Kriszta igazgatónak nagyon szépen köszönjük, hogy bekapcsolódott az adásba.
1: Én is köszönöm szépen.

0: A Színházi Kritikusok céhe 4 kategóriában is díjra jelölte a Szombathelyi Vörös Sándor Színház Takarásban című előadását, a legjobb kőszínházi előadás, a legjobb rendezés, a legjobb férfi mellékszereplő és a legjobb új magyar dráma színpadi szöveg kategóriában. Úgy látszik, hogy a kritikusoknak biztos, hogy tetszett ez az előadás, de a budapesti közönség is nagy örömmel fogadta a héten a Városmajorban. Ott is elindul, mégpedig a Szemle Plus programban. Az előadás rendezőjét, Nagy Péter Istvánt Szombathelyen értük el. Hát először is gratulálok ehhez a sok jelöléshez. Már azt hiszem, ez önmagában egy siker.
1: Köszönjük szépen, nagyon hálásak voltunk, amiért ilyen kitüntetett figyelembe részesítettek minket. Ez ilyenkor persze mindig öröm.
0: Ez egy abszolút kortárs darab, sőt nem csak, hogy kortárs, hanem kifejezetten a Szombathelyi Társulat számára írták ezt a darabot. Talán a címe is utalhat arra takarásban, hogy itt a kulisszák mögé tekinthetünk be, tehát megtudhatjuk, hogy milyen napjainkban egy vidéki színházban egy társulati tagnak lenni, de itt egy párkapcsolati tragikomédiáról is szó van, hiszen barátságok, házasságok hullanak szét, de mindez meglehetősen komikus szituációkban és komikus nyelvezettel.
1: Tehát ez kifejezetten cél volt, hogy komédiát írjunk, valahogy ennek a műfajnak a prizmáján keresztül azt hiszem jól esett kinevetni a saját gyarlóságainkat, illetve ránézni arra, hogy hol tartunk. Természetesen a tragikus helyzeteket is felerősítheti a humor, úgyhogy ez egy fontos eszköz volt.
0: Honnét érkezett a felkérés Závada Péterhez és Mikó Csabához?
1: Én kerestem meg a srácokat, nekem volt egy alapötletem, aztán közösen írtuk tulajdonképpen a darabot. A sorvezetőnek ott volt a Woody Allen Férjek és feleségek című filmje, ami egyfajta ilyen dramaturgiai vagy ilyen plot kiinduló pont volt. Aztán nagyon hamar elérkeztünk ahhoz a premisszához, hogy ezt a színházi közegben képzeljük el, illetve nagyon adott volt az, hogy Szombathelyen ott van egy kiváló színész csapat, fiatal színészeknek egy generációja, most már egész kinevelődött a Szombathelyi Színházban, és az egy ilyen alapelhatározás volt, hogy velük szeretnénk dolgozni. És aztán a munka a nagy része az úgy kezdődött, hogy velük improvizáltunk, kialakítottunk egy szituatív alapot, amire építve egy úgynevezett Kárpáti Péterféle hosszú improvizációból született meg az első két jelenet. Én már most negyedszerre dolgoztam a társulattal, tehát én elég jól ismerem az ottani színészeket.
0: És többekkel osztálytársak is voltatok.
1: Igen, Herman Flórával és a Gyulai Zékhány Istvánnal osztálytársak is voltunk, de a Bakonyi Nagy Bogi és a Hajdú Peti meg évfolyam társunk volt. A legtöbbeket régóta ismerem. Domokos Zsoltán, nagyon régóta dolgozom együtt, célhívásomra érkezett egyébként is Szombathelyre. Ilyen szempontból elég családias volt a hangulat.
0: Az előbb már említetted Woody Allent, de itt a leírásban az is szerepel, hogy John Cassavetes, Jean-Luc Godard és Bertolucci szelleme is egy kicsit meg van idézve ebben a darabban.
1: Hát azt hiszem, hogy ez a leírás erősen túlzó, de kétségtelenül szeretjük ezeket a filmes alkotókat, és sok szempontból talán inspirálódott belőlük ez a történet.
0: Többen Horváth Csaba osztályába jártatok. Ha nem is mondhatni, hogy ez egy mozgásszínház lenne, hiszen nagyon szövegközpontú az előadás, de azért ez is nyomon érhető ebben az előadásban?
1: Vannak táncos részek, ez egy kifejezetten jól mozgó társaság egyébként, úgyhogy szeretünk olyan irányba kísérletezni, ahol ez valamilyen módon meg tud nyilvánulni.
0: Azt mondtuk, hogy nem csak a kulisszák mögé tekinthetünk be, hanem tulajdonképpen a párkapcsolatok révén. Ebben talán nem csak a színészek, hanem akár bárki magára ismerhet a különböző szituációkban.
1: Ez nyilván egy ilyen életkori sajátság is, hogy ebben a fiatal felnőtt korban ez ilyen sűrű és szövevényes a szerelmi életünk, és hát az, hogy ez egy ilyen zárt közösségben játszódik, ez ugye a lehetséges permutációkat is nagyjából kimaxolja. De itt nem feltétlenül csak színházi sajátságról van szó, tehát ez egy bármilyen zárt közösségben is játszódhatna ez a történet. De igen, nagyon lényeges a szerelmi szál.
0: Lassan 20 éve már, hogy Jordán Tamás neves színészekkel, rendezőkkel megalapította a Vörös Sándor Színházat. Kinevelődött ezekben az években, évtizedekben most már egy közönség, amely nyitott egy ilyen előadásra, és hiszen azért ez egy szókimondó előadás, ez 18-as karikát kap ez az előadás, bár van benne némi mesztelenség is, azt néha érzem előadásokon, hogy talán ennek nincs funkciója, de ebben az előadásban abszolút releváns a mesztelenség, és nem is jellemző az egész előadásra.
1: Én azt hiszem, hogy nem tudok elég hálás lenni a Jordán Tamásséknak, amiért ilyen értő közönséget neveltek, és nem hagyták elkalódni, nem hagyták, hogy az olcsó szórakoztatás irányába forduljon a színház, és azt hiszem, hogy mi ennek most nagy haszonélvezői vagyunk, mert tényleg egy komoly felnőtt közönség, egy értő közönségben a Szombathelyen, akik hálásan fogadják a mi színházi keresgélésünket. Nyilván egy érzékenység kérdése, hogy hol hol vannak a befogadói határok. Én azt gondolom, hogy Budapesten abszolút nem is lenne téma, hogy ez az előadás durva, vagy határátlépő, vagy ilyesmi lenne. Vidéken azért volt ezzel kapcsolatban aggódalom, de szerintem maximálisan jól vizsgázott ebből a szempontból a közönség, és jöttek velük végig.
0: Az alapszituáció az, hogy egy premierre készülnek, konkrétan a Szombathelyi Színházban, mégpedig a Három nővért próbálják. Itt bonyodalmak vannak, hiszen kiderül, hogy egy nemrég összeházasodott színész házaspár elválnak, hogy a rendező felesége, aki maga is színésznő, nem azt a szerepet kapja meg, amit szeretné, és aztán még érkezik egy új fiatal társulati tag, egy hölgy a csapathoz, és természetesen itt is borítékolható, hogy mi lesz velem. És ugye még a darab arról is szól, hogy pályázati pénzt szeretnének kapni, de azt csak akkor kapják meg, hogyha zenész színházról van szó. Tehát egy kicsit társadalmi politikai kritika is van a darabban.
1: Abszolút. Hát ilyen szempontból egy kicsit kicsúszott alólunk a valóság, mert most nagyon úgy tűnik, hogy a kulturális életünk az egy kicsit átszerveződés alatt áll. Ez kifejezetten az előző rendszerrel kapcsolatos kritikákra építve fogalmazta meg a saját kritikai megállapításait. Ettől függetlenül talán ma is tanulságos.
0: A Szombathelyhez neked különös kötődésed is van, hiszen egyrészt Sárváron születtél, másrészt a Celldömölki Alternatív Színházban voltál stúdiós, így még szívesebben mész oda rendezni, ugye mondtad már, hogy ez a negyedik rendezésed.
1: Igen, sőt, Szombathelyre jártam középiskolába is. Hát igen, gyakorlatilag ez nekem olyan, mint hogyha hazajönnék. A családom még mindig Celldömölkön ér, szóval hozzájuk is közel tudok lenni, úgyhogy ebből a szempontból Szombathely az nekem tulajdonképpen tényleg hazafelé van.
0: Azt hiszem, hogy nem is lenne talán túl ildomos kiemelni valakit a színészek közül, hiszen ez egy abszolút csapatjáték, egy összjáték, de azért, ha azt mondtuk, hogy a férfi mellékszereplő díjára is nevezték ezt a darabot, Gyulai Zékány István. Azt hiszem, hogy tanulnunk kell a vidéki színészek nevét, nagyon-nagyon nehéz lehet. Most már talán a Színház fiatal színészeit sem ismeri mindenki. Szombathelyen különösen nehéz lehet kitűnni és akár országos hírnévre szert tenni.
1: Tulajdonképpen ilyen és ehhez hasonló bánatokból fogalmazódott ez az előadás. Igazából a vidéki színészlétnek a viszontagságai azok nagyon mélyen benne vannak ebben a darabban, nagyon vallomásosan vannak érintve. De ezzel együtt ennek vannak szépségei is, már mint a vidéken színésznek lenni szerintem, mert a helyi beágyazottságok azért ezeknek a színészeknek szerintem elég jó, ismerik őket a városban, a sajátjuknak tekintik őket, és ez mindenképpen egy ilyen közelséget hoz az emberekkel. Ugyanakkor szembesülni azzal a fiatalon, mondjuk, hogy Szombathelyen esténként mondjuk viszonylag kiürül a város, csöndessé válik, nem nagyon van mit csinálni. Ez egyébként a munka szempontjából hasznos, nem viszi szét a figyelmet a mindennapi élet, hanem ebben a vidéki csendességben elmélyülten befelé figyelve lehet dolgozni, és szerintem ez is a titka annak, hogy a Szombathelyi Színház műhely tud lenni, ami egy nagyon fontos dolog, hogy ne csak a megtalált kliséinket puffogtassuk. És azt hiszem, hogy ez a műhelyi válás az, ami egyébként kivívta azt, hogy kiemelt figyelem legyen ezen a színházon, akármennyire is távol van a fővárostól.
0: Régi nagy színészeket hallgat az ember, akkor valami hasonlókat mondtak néhány évtizeddel ezelőtt a Kaposvári társulatról is.
1: Hát ez nagyon örömteli, hogyha Kaposvár szébe jut valakinek rólunk.
0: Szombathelyen értünk el, hiszen most rendezel a Vörös Sándor Színház tagjaival. A titkaink, ez lesz a kis színpadon az első bemutató, Pintér Béla nagy sikerű és sok díjjal jutalmazott előadásáról van szó.
1: Igen, 7 évvel ezelőtt a Gyémuskát rendeztem Szombathelyen, ami egy nagyon izgalmas utazás volt a társulattal. Jól és izgalmasan kaptuk el a Bélának a színházi nyelvét, a humorát, illetve a karaktereinek az árnyaltságát és a gazdagságát. Nagyon jó partner volt ebben a társulat, úgyhogy kifejezetten érdekelt, hogy újra találkozunk a szerzővel. De ez is egy zenész darab, nagyon fontos része a zene, illetve a mozgás is, ugye ez egy táncház mozgalomnak egy kis közösségében játszódó történet. A Szombathelyi társulatnak ez a különös fogékonysága és készsége a muzikalitáshoz és a mozgáshoz valahogy így predesztinálta is, hogy ezzel az anyaggal foglalkozzunk.
0: Aki ismeri Pintér Béla darabját, azt tudja, hogy ez egy nagyon kemény és elgondolkodtató darab. A Takarásban címűre visszatérve, ez viszont azért egy igazi komédiának is lehet nevezni, ezen nagyon-nagyon sokat lehet nevetni, és nagyon jó a nyelvi humora.
1: Igen, hát ez talán főleg Závad a Péternek köszönhető, aki korunkban ennek talán az egyik legjelesebb művelője, ment a nyelvi humornak.
0: A héten a Városmajori Színpadon teltház előtt nagy sikert aratott ez a darab, de várható esetleg, hogy nem csak a szombathelyi közönség, hanem máshol is elő tudjátok adni?
1: Voltunk már vele az előző évadban a Katona József Színházban. Hát remélhetőleg érkeznek még meghívások. Az a helyzet, hogy így a kormányváltással azért nem lett egyről a kettőre sokkal könnyebb a financiális helyzete a Vörös Sándor Színháznak, úgyhogy önerőből viszonylag nehéz hangoztatni az előadásainkat, de amennyiben meghívás érkezik, nagyon szívesen eleget teszünk neki.
0: Nagy Péter István rendezőt hallották. A Takarásban című darabot legközelebb október 28-án játsszák a szombathelyi Vörös Sándor Színházban.

0: Veszélybe került Budapest egyik utolsó működő művész kolóniája. A Népsziget újpesti oldalán, ahol korábban Mednyánszky László és Derkovics Gyula is alkotott, az egykori hajójavító üzem területén évek óta festőművészek, szobrászok, keramikusok és dizájnerek dolgoznak. A területre azonban lakóparkot terveztek, és bár a beruházás tervét felülvizsgálják, a művészek szerint a veszély nem múlt el. Szombaton Népsziget kultfesztet tartanak. Egészen késő estig megnyitják műtermeiket az alkotók. Tárlatvezetésekkel, workshopokkal, színházi és filmes programokkal, irodalmi eseményekkel, koncertekkel és fényfestéssel várják a látogatókat. Miksa Bálint festőművészt, a fesztivál szervezőjét, Veres Emese Gyöngyvér kérdezte.
1: Aki nem ismerőse a Népszigeten, és csak ipari épületeket lát, azt nem is tudja, hogy mekkora művésztelep van itt tulajdonképpen, hiszen több művészeti ágban is megtalálható a különböző műhelyek, műhelycsoportosulások.
2: Jellemzően műtermek, szobrász és festőművészek vannak zömében a telepen. Kiegészül keramikusokkal is, dizájnerekkel is. Van az Atnó, ami egy szórakozó helynek tűnik, de kultúrműhelyként apostrofálják magukat, és tényleg sokkal gazdagabb a programjuk, mint hogy csak könnyű zenei előadásaik lennének. Ezen felül van még egy Irreguláry nevű akciócsoport, akik kifejezetten romos, elhagyatott gyárak, rozsdaövezeti területek rekultivációjával és kultúrával való megtöltésével foglalkoznak.
1: Hogy kerültek ide önök?
2: Egyszerűen műtermet kerestem, mégpedig nagyot, mert színházi díszleteket csináltam, és egy barátommal együtt találtuk ezt a helyet, és kezdtünk el díszleteket csinálni, amit egy darabig úgy nagyjából működött, viszont a Covid elvitt

0: éppen rajtunk keresztül valahol egy kicsit úttörői voltunk ennek itt. Most körülbelül 30 művész van a telepen. Nagyon jó kollegális kapcsolatban vagyunk, és organikusan szerveződik az ügy, mindig újabb és újabb művészek jelennek meg. Egyszerűen a művészek adják tovább a hírt, hogy itt még megfizethető viszonylag a bérleti díj, és ez egy nagyon izgalmas hely.
1: Rendszeresen szerveznek kiállításokat? Ez, amit itt látok, most egy állandó kiállítás, vagy pedig időszakos?
0: A Vészkijárat Galéria az egyetlen folyamatosan működő galéria a telepen, kiállítótér, de ez egy pici, inkább showroomnak nevezném. Havonta, legfeljebb másfél havonta új kiállítással jelentkezünk. Rendszerint kívülről hívok művészeket kiállítani, de az itt dolgozóknak is joga van egy évben egyszer kiállítani.
1: És mindez viszont most veszélybe került.
0: Komolyan lehet azt mondani, hogy ez a kolónia nem olyan koherens egység, de ténylegesen magas szintű művészek vannak benne, és nagyon izgalmas beszélgetések alakulnak ki. Nem csak beszélgetések, hanem sokféle esemény. A veszély abban áll, hogy a választások előtt két nappal éjszaka hoztak egy rendeletet, hogy ez a terület bontható, és ide egy 3000 lakásos társasház komplexum építhető, tehát gyakorlatilag egy teljes város. Ez nyilván akkor is irreálisnak tűnt, tekintve, hogy ez árvizes terület. Ettől függetlenül én nem vagyok jós, azt el tudom képzelni, hogy lebontják a területet, és aztán adják, veszik éveken, évtizedeken keresztül, mint építési telket. Ezzel egy óriási hibát követnének el, ugyanis ez a terület a fővárosi és a negyedik kerületi rendezési tervek szerint is csak rekreációs övezetként fejleszthető, és ez nem véletlen. Természetközeli az egész hely, hiába ipari komplexum, ártéri erdők veszik körül, egészen komoly faunája van ennek a népszigeti térségnek. Az is egy izgalmas jellemzője és értéke ennek a helynek, hogy máig aktív hajójavító cégek működnek itt. Minden adottsága megvan ennek a telepnek arra, hogy ez folytatódjon. Ez egy unikális ipari lehetőség.
1: Azért is, hogy felhívják a figyelmet erre a veszélyre, talán, hogy megoldást is keressenek, egy fesztivállal készülnek a hétvégén.
0: Szombaton egész napos fesztivállal készülünk, ami egy összművészeti fesztivál, irodalmi előadások, kórus hangverseny, filmes bemutatók, színházi bemutató is lesz, és persze kiállítások, pop-up kiállítások jellemzően. Nálunk is a nagy teremben egy gyorsan készülő egynapos kiállítás lesz látható, de a teraszunk alatt egy fotókiállítás lesz, a Népsziget múltjáról készült fotók lesznek kiállítva. És a legfontosabb számunkra, vagy a legnagyobb volumenű ügy, minden népszigeti művész magában foglaló nagy kiállítás, amihez külön kell bérelnünk egy nagy helységet itt a telepen.
1: És ez csak egy napra lesz?
0: Igen, egy napos. A teljes fesztivál délelőtt 10-től körülbelül éjfélig fog tartani. Persze még utána műhelyenként, műtermenként itt-ott after partik előfordulhatnak.
1: Ez az első ilyen kezdeményezésük különben, vagy volt már ilyen jellegű fesztivál?
0: Népsziget Kultfest névem, ez lesz a harmadik eseményünk. Az első csak egy estés volt, a második egy kétnapos programsorozat volt, viszont lényegesen lazább programfolyammal. A mostani egy nagyon koncentrált, nagyon gazdag programú esemény lesz.
1: A belépés ingyenes?
0: Próbáljuk teljesen ingyenessé tenni az összes programunkat, de hát sok külső szereplőt is meghívtunk, akiknél például egy színházi előadásnál, vagy egy kórus hangversenynél illik adományt adni.
1: És ilyenkor a művészek akár a saját munkáikból is el tudnak adni? Van ilyen lehetőség?
0: Ez attól függ, hogy jönnek-e gyűjtők, vagy olyan emberek, akik erre komolyabban vevők. Teljesen véletlenszerű. Nem számítunk ilyenre, de örülünk, ha megtörténik.
1: Nyilvánvalóan ez a fesztivál nem csak azért születik, hogy megmutassák a helyet, megmutassák azt, hogy veszélybe kerülhet akár egy művészközösségnek a léte, hanem önmagában a művészeknek a sorsa is valahol itt előkerül, a megélhetése.
0: Nem csak megélhetésről szól nyilvánvalóan, hanem teljes egzisztenciáról. Egy műterem és egy műterem közösség és egy közösség, közeg, amiben az ember belekerül, az kifejezetten meghatározó egy művész teljes sorsára, sőt a műveire is sok esetben. Ez azért érdekes, mert a képzőművészek alulképviseltek. Ugye jellemzően magányosan dolgoznak, nincsenek

0: mögöttük intézmények, nincsenek mögöttük
1: szakszervezetek.
0: Szakszervezetek, jogászok, pénzügyi szakemberek, senki nincs mögöttük, azt kapják, amit ők maguk fölépítenek saját zsebükből és a saját kezükkel és kreativitásukkal jellemzően. Természetesen vannak intézmények, de nagyon-nagyon szűkek és szintén alul képviseltek. Úgyhogy a képzőművészet helyzete a katasztrófa határán egyensúlyoz. És egy ilyen bontás is, és egy ilyen kolónia megszüntetése, óriási csapás szerintem országos szinten is.
2: Miksa Bálint festőművészt hallották. A Népsziget Kultfest szombaton késő estig színes programokkal várja a látogatókat. A helyszín az M3-as metróval is könnyen megközelíthető.

0: Idén lenne 90 éves Szabó Gábor, a nemzetközileg legismertebb és legelismertebb magyar jazzgitáros. Az 1982-ben elhunyt muzsikus fiatal korától az Egyesült Államokban élt és alkotott. A legnagyobb sztárokkal, köztük Carlos Santanával dolgozott együtt. Szabó Gábor előtt tisztelegve pop-up kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Záhonyi László kurátort Fellegi Lénárt kérdezte.
1: Arra kérem, hogy röviden beszéljen Szabó Gáborról, már csak azért is, mert talán most még azt mondhatjuk, hogy őt többen ismerik külföldön, mint Magyarországon, de természetesen az is érdekel, hogy mi látható a kiállításon, honnan szedték az anyagokat.
2: Itt a Magyar Zeneháza második emeletén található popkultúra és klubkönyvtárban, ha csak azt veszem figyelembe, hogy a látogatók közül kik azok, akik célzottan Szabó Gáborról szóló írásokat vagy hangzóanyagokat keresnek, abban is valóban többen vannak a nemzetközi látogatók, meglepő módon Olaszországból, Amerikából jöttek, volt, aki a falon látható legendák falán is kereste, hogy miért nincs ott Szabó Gábor, és tényleg a magyarok közül kevésbé jellemző, hogy kifejezetten őt keresnék és ismernék. Hozzá szoktam tenni, hogy mindenki ismer egy Szabó Gábort, ha rokonságában, ha bátyja, haverja, de az, hogy a gitárzsenit kevesen ismerik, ez szerintem egy tény, és ezen jó lenne változtatni.
1: Ennek nyilván az is oka, hogy élete nagy részét külföldön töltötte.
2: Így van, ráadásul olyan halmozottan hátrányos helyzetben is volt, hogy ugye egyrészt a szocialista korszakban a jazz az egy bűnös nyugati stílusnak számított, így már eleve emiatt keveset lehetett róla beszélni, nem lehetett itthon emlegetni, illetve hát már eleve az a tény, hogy ő Amerikába emigrált, már ez is egy olyan dolog, ami gyakorlatilag bűnnek számíthatott. A kiállításnak az alcíme az, hogy Szabó Gábor a jazz forradalmár. Ez kicsit egy olyan szójáték, hogy ugye a sikertelen forradalom idején menekült el Amerikába, de mindeközben ő a jazzt gyakorlatilag így forradalmasította a maga nemében. Ugye egyrészt azért is számított különlegesnek Amerikában, mert Magyarországról jött. Nem volt jellemző, hogy ott a jazz hazájában nem amerikai játszana a jazzt, és ő nagyon-nagyon inspirációkat hozott a magyar népzenéből, klasszikus zenéből, úgyhogy egyfajta egy ilyen jazz rockot hozott létre, ami akkor újszerűen hatott, és egyébként ott is sokakat inspirált.
1: Ti választottátok a címet, a kiállításnak a címét?
2: Igen, igen. Erdőháti Melinda kolléganőm, a társkurátora az előadásnak, és nagyon élvezetes volt így egyre jobban belásni magunkat Szabó életművébe, és órákat töltöttünk azzal, hogy gondolkodtunk a címeken, hogy hogy legyen beosztva a kiállítás, és jó volt így egyre jobban megismerni Gábor életét, sorsát, munkásságát.
1: Jelentek meg könyvek, az egyik, hogyha jól tudom, Olaszországban, és van magyar könyv is. Mi lett a beosztása a kiállításnak?
2: Nagy része családi emlékekből áll. Ennek az az érdekes történet, hogy Párnicki András jazzgitáros és jazzkutató Szabó Gábor sírjánál találkozott Darányi Sándorral, aki a Szabó Gábor unoköccse, és ott kezdtek el beszélgetni, és innen indult az egész megemlékezés, kiállítás ötlete, és így jutott el hozzánk, és mi örömmel biztosítottunk helyszínt ennek a remek anyagnak. Sándortól kaptuk családi leveleket, illetve fényképeket, amiket szerintem nagyon sokan nem láttak, nem láthattak. Ebből a leveleket olvasva egyre jobban körvonalazódik a Szabónak az élete, hogy valójában ő hogy érezte magát Amerikában, hogy tudott beilleszkedni, mennyire volt honvágya. Ami szerintem azért is fontos, mert aki ismeri is Szabó Gábor, tisztában van az ő munkásságával, hallgatja, számára is szerintem azért egy elég misztikus életút, nem sok forrásunk van róla, és így most egy kicsit közelebb kerülhetünk hozzá.
1: A levelek is ki vannak állítva, és a fotók azok a családi fotótárból kerültek elő, illetve ezek mind az életútját követik?
2: Alapvetően igen, egészen gyermekkori képektől a Magyarországra hazatéréséig vannak mozzanatok, életképek, illetve a levelek is itt kerültek elő, van, ami géppel írott, van, ami kézzel írott levél, ezekből fogunk kiállítani is, viszont itt van egy szomorú mellékága ennek a történetnek, hogy azok a levelek, amiket Gábor írt Amerikából Magyarországra, ezek vannak nálunk, viszont a másik irányú levelezés, ez sajnos megsemmisült. Tavaly vagy tavaly előtt volt Los Angelesben egy nagy tűzvész, ahol Szabó Gábornak az öccse János, vagy John, az ő házuk is leégett, ők szerencsére éppen megmenekültek, de azok a relikviák, azok a levelek, azok sajnos a tűz martalékává váltak. így különösen értékes, hogy legalább a többi levél azok érintetlenek, és ezeket digitalizáltuk, úgyhogy egy digitális gyűjteményként is elérhető lesz majd a jövőben, de az érdekesebbeket, amiből úgy pontosabb képet kaphatunk a jazz gitárosról, azokat a kiállításon is szemlézni fogjuk.
1: Hogy fog kinézni maga ez a kiállítás? Nem tudom, hogy járt-e már a hallgatóink közül bárki itt a Magyar Zeneházának a könyvtárában. Itt azért elég sok minden van, változtattok a falakon, új molinók kerülnek ki, hogyan lesz?
2: Igen, hogyha valaki nem is járt még itt a második emeleten a könyvtárban, a zeneházáról azért lehet tudni, hogy nagyon sok üvegfelület van, itt a könyvtárban is ez így van, ezekre függesztünk föl képeket, illetve lemezborítók is lesznek, ezt még nem említettem. Az elején kevésbé ismert lemezek, és valójában a kiállítás 6 korszakra bontja Szabó életművét, kezdve a magyarországi ifjú évektől, aztán jön egy korszak, amikor Amerikában letelepedik, megérkezik, későbbiekben, ahogy a karrierje fejlődik, ahogy a pálya csúcsára ér, illetve a Magyarországra hazatérése, és az utolsó szekcióban pedig a zenésztársai emlékeznek meg róla, és méltatják őt, például Carlos Santana és további zenészek, akikkel együtt zenélt, és még köztünk vannak.
0: Zehonyi László kurátort hallották. A Szabó Gábor 90 című kiállítás január végéig látható a Magyar Zeneházában.

0: Szombaton szélestre tárja kapuit a Fonó Budai Zeneház. Évadnyitó táncházra, össznépi mulatságra várnak minden érdeklődőt egészen hajnalig. A táncházak éjszakáját a Néptáncosok Szövetsége szervezi. Elnökével Berán Istvánnal beszélgetett Verese Mese Gyöngyvér.
1: Egy táncház egyébként is az éjszakában nyúlik, és mindenki kedvére robhatja a különböző táncrendeket, úgyhogy e tekintetben hogyan jött létre a táncházak éjszakája.
2: Bevallom, eredetileg ez egy nagyon hosszú nevű, országos szezonnyitó táncházi mulatság névre hallgatott. Minden szerettünk volna a címébe belezsúfolni, 37 évvel ezelőtt körülbelül. Ez volt így a rendszerváltás utáni első civil táncházas kezdeményezés. Aztán, amikor elindult a Múzeumok éjszakája, mi is kedvet kaptunk, hogy egy hangzatosabb, rövidebb címet kapjon, ami mégis benne van a táncház. Itt nem a táncházak között kell vándorolnia a közönségnek, hanem egy helyen jelesül most már jó néhány éve a Fonó Budai Zeneházban. Szeptember 12-én délután 4-től hajnalig tart a mulatság, tehát itt egyben kapják meg a dózist az érdeklődők és a szakmabeliek.
1: Természetesen ide ellátogathat az is, aki kezdő, aki most ismerkedik, és az is, aki viszont már nagyon is benne van a táncházak világában, tud egy-egy táncrendet, lesznek oktatók, nagyon sok program lesz.
2: Így van. Igazából a városi táncházaknak kialakult ez a gyakorlata, hogy van tánctanítás, lépésmesterek segítik azokat, akik ezt igénylik, körben, aztán párban, attól függ, hogy lánctánc, körtánc vagy párostáncról van-e szó, de akik tudják, szabadon táncolhatják természetesen, és ami mindenképpen nagyon fontos, hogy élő zenére zajlik mindez, tehát egymást váltják a zenekarok, a különböző tájegységek, ahogy sorra kerülnek, és az ahhoz illeszkedő, autentikus hangszerösszeállításban.
1: Egyre inkább bővülnek az égi tánc és zenekarok. Az idén Tímár Sándor és Sebő Ferenc hagyott itt bennünket. Rájuk is emlékeznek most ezen a táncházak éjszakáján.
2: Mindenképpen ugye Sebő Ferivel úgy alakult, hogy az idei táncház találkozóra elhívtuk, hogy Kalóz Zoltán jubileumi alkalomból, mert 100 éve született, nyisson meg egy kiállítást, illetve nagyon sok program Zoli bácsi emlékére zajlott ott a táncház találkozón. Nagyon boldog volt Feri, mert a nagy színpadon fiatal zenészek koszorújában mondta el a csodálatos beszédét, és döbbenetes volt ez, ugye szombat este történt, és hétfőre viradóra pedig itt hagyott bennünket. Ugyancsak idén nyáron elhunyt Tímár Sándor, igazából a táncházak éjszakáját az ő emlékének, ő munkásságának ajánljuk, ami nem véletlen, ez nem egy puszta tisztelgés, ugyan a Táncház Egyesület tiszteletbeli elnöke is volt már nagyon régóta, hanem az ő nevéhez fűződik, természetesen nem egyedül, hiszen meg kell említenünk Martin György, Sebő Ferenc, Halmos Béla és még sokan mások nevét, de minden esetre Tímár Sándor, akit mi mestinek hívtunk, hiszen a balettintézetben, mint balettmester, táncmester dolgozott, keze alól, vagy hát a lába alól kerültek ki azok a táncházas profi táncművészek, koreográfusok, akik aztán együttesvezetők lettek, és viszik tovább azt a fáklyát, amit ő meggyújtott tulajdonképpen, tehát hogy a laikus közönség is képes arra, hogy élvezeti szinten eljusson a magyar néptánc és népzene műveléséhez, és ezt neki köszönhetjük.
1: Mivel látjuk jól, hogy hányfajta táncház működik szerte Budapesten, de az országban határon túl is, nagyon sok a tanítvány örvendetesen, tehát sokan viszik tovább a módszerét, a táncait, a tanításait, és nem csak idősebb generáció lesz, hanem fiatalok, mindenkinek lesz program.
2: Természetesen a délután 4-től a gyerekeké a Fonó Budai Zeneház. Itt lesz nyilván gyerektáncház, gyerekjátszó, kézműves foglalkozás, élőszavas mesélés. Utána a kamaszoké lesz a Fonó, lesznek ezt követően beszélgetések, például egy olyan izgalmas beszélgetés lesz Szerec István vezetésével, amelyben Herczko Ági és Farka Zoltán Batyú fog részt venni, és azt járják körül, hogy a dal, a tánc mennyivel tud többet, mint az elsődleges primér közlés, vagyis a szó. Ez nagyon izgalmas lesz én szerintem. Lesz ultiparti, tehát a sok-sok tánc, táncház mellett nagyon sok minden köztes programmal várjuk a közönséget. Lesz egy kis meglepetés, emléket is vihetnek majd haza, akik odaérkeznek.
1: És természetesen éhesek sem maradnak, hiszen bográcsolás is lesz, tehát egy igazi fesztivál hangulat az éjszakában.
2: Így van, nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, nincsen különösebb kitétele a részvételnek, nem kell viseletbe öltözni feltétlen, kényelmes ruhába, és annyira jó látni az újabb és újabb generációkat, ahogy jönnek. Ugye ma már alsó fok, közép fok, felső fokon lehet népzenét, néptáncot tanulni. Azok a diákok, akik hivatásul választják, már szakgimnáziumban már látszik rajtuk az elhivatottság. Szapora Banda fog például muzsikálni, aki konzis még. Tehát nekünk ez egy nagyon nagy öröm, természetesen réteg műfaj, de úgy tűnik, hogy újabb és újabb generációk, újabb és újabb személyiségek kapcsolódnak be ebbe a alulról építkező mozgalomba. Ezt azért hangsúlyozom, mert ugye ez nem egy hierarchikus történet, hanem akinek van kedve, eléggé körülhatárolhatatlan, de azért, amikor mondjuk a táncház találkozó, vagy egy Cságó fesztivál zajlik Jászberénybe, vagy táncház találkozó a sport arénába, nagyon nagy tömegeket megmozgat, úgyhogy nagyon nagy öröm számunkra, hogy nagyon szélesen és mélyen beágyazódott már a táncház módszer maga a kulturális életünkbe.
0: A táncházak éjszakáját szombaton délután 4 órától tartják a Fonó Budai Zeneházban.

A Súgójuk mai adásában az Örkény Színház és a Budapesti Katona József Színház új évadáról beszélt a két igazgató, Gáspár Máté és Székely Kriszta, valamint figyelmükbe ajánlottuk egyebek közt a szombathelyi Vörös Sándor Színház 4 díjra is jelölt Takarásban című előadását és a szombati Népsziget Kultfest programjait.

0: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az Ars Nova ma esti műsorában a 2001. szeptember 11-i és más történelmi katasztrófák áldozataira emlékezünk magasztos zenékkel. John Adams és Steve Reich művei ennek a napnak a hatására születtek. Arnold Schönberg a II. Világháború, Krzysztof Penderecki pedig Hiroshima áldozataiért komponált gyászdalt. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 órakor, a Bartók Rádióban. Nyolcvanöt éve született Vukán György zongoraművész, zeneszerző. Végig kísérjük életútját, fölidézzük legszebb felvételeit. Vukán Györgyre emlékezünk hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban. Last Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, szeptember 12-én 20 óra 15 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra. Arckép. Alkotó emberek portréja.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat a hangmérnök Molnár Endre nevében is, Szegyül Dénes vagyok, és köszöntöm a mai arckép vendégét, Mészáros Zsolt Máté junior, primadíjas orgonaművészt. Szervusz!
2: Szervusz!
1: Azt látom a titulusok mellett, hogy te Liszt kutatással is foglalkozol. Mit jelent ez pontosan, és milyen szerepet játszik ez a te életedben?
2: 2020 óta dolgozom Liszt Ferenc összes orgona és harmónium művének az új összkiadásán. Ekkor elnyertem a Magyar Művészeti Akadémiának a 3 éves ösztöndíját, aminek a keretében tulajdonképpen, amit vállaltam, azt el is végeztem, viszont menet közben annyi mindent találtam még, eddig kiadatlan változatokat, kisebb orgonaműveket, illetve a különböző Liszt tanítványok, barátoknak a saját személyes kotta példányait, amelyek szintén úgy gondolom, hogy érdemesek a kiadásra, hiszen ezekből betekinthetünk a korabeli előadói gyakorlatba, a különböző változatokon keresztül pedig a zeneszerzőnek az alkotói műhelyet, helyébe, hogy onnantól tulajdonképpen már csak a szabadidőmben folytatom még ezeknek a kottáknak az elkészítését is. Egyébként nem kis számról beszélünk, hiszen körülbelül 30%-kal nagyobb anyag fog majd bekerülni az általam készített összkiadásba, mint a legutóbbi 80-as években készült Martin Haselböck féle összkiadásba. Belecsaptunk most itt a dolgoknak a közepébe. Volt természetesen előzménye is a dolognak, már tulajdonképpen 10 éves korom óta Liszt Ferencnek a műveit nagyon szerettem, mindig nagyon meghatározók voltak számomra, már a stúdiumok során is. Természetesen az orgonaművészeknél egy alapvető dolog, hogy már a középszintől folyamatosan játsszuk Liszt Ferencnek a kompozícióit, de az én szívemhez különösen közel állt, és ehhez még hozzátett az is, hogy bár Miskolcon tanultam Andrássyné Mátyus Gabriellánál a Bartók a zeneművészeti szakközépiskolában, de rendszeresen jártam orgonálni az esztergomi bazilikába Baróti Istvánhoz, aki pedig saját generációjának a legjelentősebb Liszt játékosa volt, és orgonálhattam ott az esztergomi bazilikában, ahol 1856-ban Liszt Ferenc az esztergomi misének a bemutatóját vezényelte. Ezek az élmények is inspirálóan hatottak rám, és végül is 2016-ban, amikor először jelentkeztem a Fischer Anni előadó művészeti ösztöndíjra, akkor határoztam el, hogy ennek a programnak a keretében megszólaltottam a zeneszerző összes nagy orgonaművét, ami hát tulajdonképpen a zeneakadémiai mester tanulmányaimnak az első évében volt. Elnyertem akkor a teljes ösztöndíjat, és ez lehetőséget adott arra, egyrészt, hogy koncerteken megszólaltathassam ezeket a műveket, és arra is, hogy egy ilyen projekt szintjén jobban elmélyedhessek a Liszt életműben, és akkor elmentem a Liszt Múzeumba, illetve a kutató könyvtárba, kikértem ottani kéziratokat, Liszt korabeli kottákat, a zeneszerzőnek a saját példányait, és akkor azt fedeztem fel, hogy a forgalomban lévő kiadásokhoz képest nagyon jelentős eltérések vannak a kottákban, és megfogalmazódott bennem, hogy talán így 3 vagy közel 4 évtized után most már megérett arra az idő, hogy valaki elkészítsen egy új összkiadást. Nem feltétlen gondoltam akkor még, hogy ez én leszek, minden esetre megfogalmazódott bennem, hogy erre véleményem szerint szükség lenne. És aztán évek teltek el, már elvégeztem a Zeneakadémiát, amikor elnyertem a Magyar Művészeti Akadémiának a 3 éves ösztöndíjat, és hát természetesen egy ilyen 3 éves ösztöndíjra pedig egy olyan projekttel érdemes pályázni, amely hát véleményem szerint legalábbis a saját szakmai köreinkben Magyarországon hasznosulni tud, illetve hát amely méltó arra, hogy egy 3 éven keresztül járó ösztöndíjban részesítsenek egy embert. Időközben egyébként ugyanebben az évben, 2020-ban felvételt nyertem a Zeneakadémiának a doktori iskolájába is, és ott is Liszthez kapcsolódó témát választottam. Liszt Ferenc és a Harmónium címmel írtam meg a doktori disszertációmat, amit tavaly szeptemberben adtam le a Zeneakadémián, és jövőre lesz majd a doktori koncertem jövő tavasszal.
1: Nagyon sokat foglalkozol Liszttel. Úgy érzem, hogy ebben a romantikus világban nagyon otthon érzed magad. Ahogyan fejlődött az előadó művészi karriered, nem kúszott ki a fejlődés ez alól a romantikus világ alól?
2: Tulajdonképpen pont fordítva volt a dolog, amikor középiskolába jártam, illetve később a Zeneakadémiára, akkor mindenféle stílus irányzatra nyitott voltam, sőt ez a mai napig így van. Azt gondolom, hogy ma már követelmény az, legalábbis a mi generációnk az így gondolkodik erről, és azt látom, hogy a fiatalabbak is, hogy egy orgonaművész az hitelesen meg tudjon szólaltatni különböző stílus hangszereket. Maga az orgona irodalom is, ha megnézzük az elmúlt 7-800 évet, akkor úgy alakult ki, hogy általában jellemzően a hangszerek inspirálták. Az orgonaépítészet az nemzetenként és tájegységenként is eltérő, tehát ha csak mondjuk a barokk vagy a romantikus korszakot nézzük, akkor teljesen más hangzás ideál, másfajta hangszerek vannak egy francia, német, olasz vagy spanyol területen, és fontosnak tartottam azt, hogy ebben elmélyedjek, megtanuljam azt, hogy hogyan lehet a különböző stílus hangszereket megszólaltatni, mi azoknak az előadói gyakorlata, előadói eszköztára, technikája, és a mai napig ezt egyébként nagyon élvezem. Nyilvánvalóan az mindig egy különleges szituáció, hogyha az ember egy több száz éves hangszerhez ülhet oda koncertezni, amelyen nem lehet bármit eljátszani. Én azért azt látom, hogy még a mai napig jellemző az, hogy vannak olyan művészek, akik a modern koncertorgonákat preferálják, olyan fajta hangszereket, amelyek bár kompromisszumosak, de kényelmes rajtuk játszani, mindenféle repertoár tulajdonképpen valamilyen módon megszólaltatható rajtuk. Engem vonzanak a történelmi hangszerek. Nem csak a romantikával foglalkozom, de valóban a kutatásaim azért az elmúlt 5-6 évben adtak ennek is egy irányt, mármint az előadó művészeti karrieremnek. Épp most szeptemberben fogok majd hangversenyeket adni, például a Merseburgi Dómban, 1855-ben épült ez a hangszer, és Liszt Ferenc életében nagyon meghatározóvá vált, hiszen a 19. században német területen ez volt a legnagyobb orgona, Friedrich Ladegast építette, és az orgona avató koncerten Liszt művei is elhangzottak, köztük a legjelentősebb orgona műve, a Fantázia és Fuga, az Ad nosat salutare mundam kezdetű korál dallamára. Ez a cím, ez persze így egy kicsit száraznak hathat, Meyerbeer Proféta című operájából származik az a téma, amelyre Liszt egyébként egy több mint fél órás virtuóz orgonaművet komponált. Utána több művet is komponált erre az orgonára, illetve tanítványi baráti körével, köztük az egyik legfontosabb Alexander Wilhelm Gottschalk, több átiratot is készítette kifejezetten a Merseburgi Dóm orgonára, mint például a Dante szimfóniából is készült egy nagy 16 perces átirat, vagy az Orpheus szimfonikus költeményből. Ezeket most szeptemberben mind meg fogom szólaltatni egy hangversenyen Merseburgban, illetve Dénstedtben is fogok játszani. Ott egy kétmanuálos orgona található, mely az 1860-as években épült, Dénstedt Weimar mellett van, autóval körülbelül 15 perc onnan, tehát oda Liszt Ferenc is, Alexander Wilhelm Gottschalk nagyon könnyen át tudtak járni, és ott rendszeresen tartottak orgonakonferenciákat, mindig kipróbálták a zeneszerzőnek a legújabb műveit, orgonakoncerteket is adtak, úgyhogy hát ez egy rendkívüli inspiráció, de még egyszer mondom, én mindenféle stílus hangszert nagyon szeretek, tehát ha a lehetőség van egy francia barokk orgonán játszani, vagy tavaly nyáron például a Thüringer Orgelsommer keretében, Waltershausenben játszottam, ahol Thüringer legnagyobb Bach korából származó barokk orgonája van, természetesen ott egy Bach műsort szólaltattam meg.

0: Szólista vagy, kamarazenész, szimfonikus zenekarban is találkoztunk többször, sőt, még hogyha jól tudom, akkor zeneszerzéssel is foglalkozol. Melyik az a terület, ami most leginkább inspirál téged, vagy ha tehetnéd, akkor ide zúdítanád be az összes energiát és időt?
1: Az a nehéz, hogy tulajdonképpen bármelyik területre lehetne bármennyi energiát koncentrálni, és szívesen meg is tenném. Összességében talán úgy apostrofálnám magam inkább, hogy zenész vagyok, és foglalkoztat a zenének több területe, és ezek a területek ezek egymást inspirálják. Az előadó művészet, a kutatás, az elméleti háttér, kisebb mennyiségben akár a zeneszerzés is, illetve mindeközben koncerteket szervezek, most már 5. alkalommal fog megvalósulni a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál a Belvárosi Főplébánia templomban, amelynek én már 5 éve zeneigazgatója vagyok. Tehát ezek a területek nagyon szépen kiegészítik egymást, azért még mindig az előadó művészet van a legnagyobb súlyban jelen az életemben, és nagyon élvezem is ezt a részét, rengeteget utazom külföldre is koncerteket adni, és nagyon fontos ezen belül számomra az, hogy mindig újabb műveket tanuljak, hiszen szerintem egy alapvető dolog egy művész életében az, hogy képes legyen a folyamatos megújulásra, hiszen különben nagyon el tud fáradni a dolog, hogyha mindig csak egyfajta tevékenységet folytat, vagy ugyanazt a repertoárt forgatja nagyon sok éven keresztül. Természetesen azzal sincs problémám, hogyha valakinek ez az útja, és ezt referálja, nekem szükségem van arra, hogy mindig új dolgokat tanuljak, új művekkel foglalkozzak. Emiatt is egyébként nagyon jó, hogy a kutatás az ilyen mértékben bekerült az életembe, hiszen ez az előadó művészetet is inspirálja. Most már hatalmas igényem van arra, hogy az előadó művészethez is tudományos szempontból álljak, és hogy minél közelebb kerüljek az igazsághoz, ahhoz, hogy vajon a zeneszerző mit gondolt. Amit persze sosem fogunk megtudni, ez már szerintem egy kicsit hit kérdése. Olyan ez, mint amikor az ember elutazik a Szentföldre, és elmegy Jézusnak a sírját, a Szent Sírt meglátogatni, és bár nem tud bemenni a Szent Sírba, de onnantól már a hit az, ami megerősíti, vagy kiegészíti a dolgot, hogy tudom azt, hogy fizikailag ennél közelebb nem kerülhetek. A kutatásban is egyébként hasonló a célom, hogy szeretném azt érezni, és talán Liszt Ferenc esetében kerültem ehhez most már a legközelebb, hogy minthogyha én is ott ülnék, vagy állnék a zeneszerző asztalánál, amikor megkomponálja ezt a művet, és ez egy fantasztikus érzés.
0: Említetted a hitet, és szerintem egy organistánál ez mindig egy fontos kérdés, hiszen rengeteget tartózkodtak templomban, hogy milyen a kapcsolatod a templommal, és hogyan alakult ez a kapcsolat?
1: Gyerekkorom óta kaptam egy római katolikus nevelést, ezért természetesen vannak olyan orgona művészek is, akik nem vallásosak, de mégiscsak mivel az orgona általában templomokban helyezkedik el, habár 19. század óta bekerült a koncerttermekbe is, de mégis a legotthonosabb közege a templom, ezért azok az orgonisták, akiknek kapcsolatuk van az egyházzal is, sőt, ennél még ideálisabb eset, hogyha hívők is, és szívesen vesznek részt a liturgikus szolgálatban, ezek természetesen előnyt élveznek. Illetve egy másik fontos szempont, legalábbis számomra mindenképpen, a koncertszervezés. Én 2014 óta végzek egyházi szolgálatot is, illetve működöm templomi orgonistaként, akkor a Kőbányai Szent László templomban kezdtem, ahol 2019-ig voltam orgonaművész. Menet közben 2018-ban elkezdtem dolgozni a Kassai téren a Szentlélek templomban, és végül is 2021. szeptemberétől kezdtem zeneigazgatóként a Belvárosi Főplébánia templomban, ahol rendkívül szerteágazók a feladataim, kisebb mértékben az egyházi szolgálat, ami itt meghatározó, de természetesen abban is rendszeresen részt veszek, tehát minden héten vannak olyan szolgálatok, amelyeket én végzek, viszont a Belvárosi Főplébánia templom az mindig egy meghatározó kulturális színtér volt a város életében, és Osztia Zoltán plébános atya ezért jutott arra az elhatározásra, hogy neki egy zeneigazgatóra van szükség, hiszen ő 3 pillérre szerette volna a templomnak a működését felépíteni a megújulás után, ugyanis a 2010-es évek közepén volt egy nagy felújítása a templomnak, amelynek következtében évekig zárva is volt, amíg ezt el nem végezték. Az egyik terület természetesen a lelki élet, másik terület a turizmus, és a harmadik pedig a zenei élet. Hál' Istennek vele nagyon nagy szeretetben tudunk együttműködni, és nagyon fontos számára a kultúra, illetve az, hogy egy kiemelkedő zenei élet legyen itt a templomban, ezért az elképzeléseimet is a kezdetektől támogatta, nagyon örül mind a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztiválnak, amelyet, mint említettem, most már 5. alkalommal fogunk megszervezni, és talán ez lett a legjelentősebb zenei eseménye a templomnak az én működésem óta, hiszen már a kezdetektől fogva a teltház előtt zajlanak ezek a koncertek, illetve kiváló nemzetközi orgonaművészeket hívunk meg. Így a orgonaművész szakmának szerintem ez az egyik legjelentősebb szakmai eseménye lett. Emellett a templom nagyon erősen kapcsolódik Liszt Ferenchez is, hiszen azt mondhatjuk, hogy ez volt a kedvenc budapesti templom, hiszen 1865-től 71-ig rendszeresen ott is élt a plébánia épületében. A legtöbb alkalommal dokumentáltan ebben a templomban vezényelt, több művét is itt mutatta be. Emiatt nagyon örültem neki, hogy mind az előadó művészeti, mind a kutatói tevékenységem ezzel nagyon szépen összefonódott és harmóniában tud együtt működni, sőt talán az egyik legjobb helyszín, vagy legméltóbb helyszín a belvárosi főplébánia templom Liszt Ferenc orgonaműveinek, illetve egyházi műveinek a megszólaltatására.

0: Nagyon komplexen állsz ehhez az egész zenei világhoz. Kutatóként, előadó művészként, kamarazenészként, egyházzenei igazgatóként. Honnan jött neked ez a látásmód? Hogyan alakult az ki, hogy te ilyen vagy?
1: Én tulajdonképpen elég későn, 16 éves koromban határoztam el azt, hogy zenész szeretnék lenni, sőt konkrétan orgonaművész, bár előtte is tanultam zenélni, de engem a szüleim jogi pályára szántak, így Miskolcon a Földes Ferenc gimnáziumba jártam történelem tagozatra. Viszont menet közben elkezdtem orgonálni, tanulni, és annyira jól tudtunk együtt dolgozni Andrássyné Mátyus Gabriellával, aki a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolának az orgona tanára is volt, hogy egy év közös munka után én azt mondtam a szüleimnek, hogy szeretnék orgona művész lenni, és hogy engedjék meg, hogy átmenjek a zeneművészeti szakközépiskolába. Ezt egy kicsit rosszul fogadta a családom, és akkor leültek velem beszélgetni, ami egyrészt akkor egy kicsit talán rosszul is esett, amit mondtak, mert én nagyon vágytam arra, hogy zenész lehessek, viszont édesapám azt mondta, hogy ő egyrészt nem lát bele ebbe, tehát nem tudja, hogy ebből hogyan lehet megélni. Másrészt, mivel a családban nem voltak zenészek korábban, ezért ők nem fognak tudni a pályám során segíteni, azt sem tudják, hogy ez a világ hogyan működik, nincs olyan kapcsolati tőkéjük, amit mozgósítani tudnának az érdekemben, úgyhogy ha ezt szeretném, akkor ők végül is támogatnak benne, de számítsak rá, hogy mindent magamnak kell majd felépíteni, és ők úgy gondolják, hogy ez egy küzdelmes életút lehet, vagy mindenképpen küzdelmesebb annál, mint hogyha én jogász vagy ügyvéd lennék. Azóta be kellett látnom, hogy igazuk volt. Természetesen azért, hogyha valaki a zenét választja, mint életpálya, ez mindenki számára küzdelmes lesz. Tehát amikor fiatalok megkeresnek és megkérdezik tőlem, hogy milyen ez az orgona művész lét, válasszák-e ezt a pályát, én azt szoktam mindenkinek mondani, hogy akkor válassza a zenész pályát, és főleg azon belül is az orgona művész pályát, hogyha nem tud magának mást elképzelni. És én tulajdonképpen 16 éves koromban eljutottam oda, hogy nem tudtam magamnak mást elképzelni. Tudtam, hogy én ezt szeretném csinálni, legyen bármi is az ára, még ha küzdelmes is lesz, de én orgonaművész szeretnék lenni, és ennek szeretném szentelni az életemet is. Azóta töretlenül járok ezen az úton, és habár tényleg a sikerek ellenére is ez egy küzdelmes, meg rendkívül sok munkával járó életpálya, de én ezt nagyon nagy örömmel vállalom. És tulajdonképpen mondtad, hogy mennyire szerteágazó a zenészségem belül az a tevékenységi kör, amit kifejtek. De én azt gondolom, hogy ott is a különböző területek azok nem voltak előzmény nélküliek, tehát ha visszagondolok, a történelem tagozatra 2 évig jártam oda, ott rengeteg kutatómunkát kellett végezni, mindenféle tanulmányokat, beadandókat írni. Én ezeket élveztem és szívesen csináltam, és aztán amikor 16 évesen, vagy már talán 17 átmentem a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába, akkor pedig azt éreztem, hogy egy hatalmas lemaradásban vagyok azokhoz képest, a kollégákhoz, tanszaktársakhoz képest, akik már gyerekkoruk óta tudják, hogy ők zenészek szeretnének lenni, és akkor elkezdtem rengeteget olvasni, rengeteg zenét hallgatni, és ez ahhoz vezetett, hogy már mire a Zeneakadémiára bekerültem, addigra megvoltak az elképzeléseim a dolgokról. Volt alapvetően egy olyan tudás, amire lehetett építkezni, amely az embert képessé teszi az önálló munkára, ami szerintem a Zeneakadémián egy előnyös dolog, hiszen ott el is várható. Tulajdonképpen arra akartam csak visszatekinteni, hogy ezeket a fajta kutatásokat, ezeket már én a történelem tagozaton is élveztem, és utána középiskolában, Zeneakadémián is mindig volt arra igényem, hogy olvassak, elolvassam a legújabb tanulmányokat, amik annak az adott területnek, akár az előadó művészeti kérdéseiről szólnak, akár a legfontosabb zenetudományi eredményeket tartalmazzák, hogy mindig a legaktuálisabb Urtext kiadásokból játszak, szóval engem vonzott ez a dolog. Így azt gondolom, hogy ennek egy természetes folytatása is lehet az, hogy az ember maga elkezdi végezni ezt a kutató tevékenységet.
0: Van még olyan terület a tevékenységeid között, ami akár jelen van, csak kicsi mértékben, vagy nagyon vágysz arra, hogy a jövőben azt a szeletét is megnyítsd a zenei érdeklődési palettádnak?
1: A zeneszerzés egy ilyen terület. 2 évvel ezelőtt volt egy olyan évem, amikor kicsit többet tudtam vele foglalkozni, és akkor még szép eredmények is kerekedtek ebből. Az első ilyen az a Filharmónia Magyarországnak volt az orgona műírás pályázata. Az orgonák éjszakájára vártak fanfár jellegű, rövid, 4 perces orgona műveket, és emlékszem, hogy többen megszólítottak kollégák, hogy te nem akarsz írni, és így mondtam, hogy hát nem gondoltam rá, miből gondolod, hogy én jót írnék? Hát szerintem tudnál. Egy picit mellékszál lesz, de összefügg, éppen akkor vettem egy új digitális orgonát, ez a pandémia alatt volt. Meghozták a szállítók, és az egyikük jól be is köhögte a lakásunkat. A feleségem azonnal mondta is, hogy biztos, hogy most leszünk covidosak, és mind a ketten covidosak lettünk, és ott feküdtünk 2 hétig betegen az ágyban, lázasan is. Tulajdonképpen én azzal töltöttem ezt az időt, hogy Kodály Zoltán tiszteletére kellett orgonaművet komponálni, meghallgattam rengeteg Kodály művet, hogy ezekből is inspirálódjak, és akkor ott úgy az ágyban fekve kitaláltam, hogy akkor mi lesz az orgonamű, és beadtam a pályázatra. Aztán nagy meglepettségemre jött hamarosan a hír, hogy akkor a nyertes kompozíciók között van, és 3 ilyen hivatalos fanfárja lett abban az évben a 3 díjazott mű az orgonák éjszakájának, úgyhogy azt ráadásul nagyon sokan műsorukra is tűzték abban az évben, úgyhogy ennek nagyon örültem. Szintén ugyanebben az évben történt, ha jól emlékszem, 2022 volt, hogy a Veszprémi Egyház megye kiírt egy zeneszerzés pályázatot mise komponálására. Akkor már 2 éve dolgoztam együtt a belvárosi főplébánál templomnak a kórusával, és egyébként is gondolkoztam, hogy érdemes lenne számukra írni egy művet, és hogy valószínűleg ők ennek örülnének, és azt szívesen elénekelnék. Úgyhogy ez egy nagyon jó keretet biztosított ez a pályázat, úgyhogy akkor lázasan nekiálltam misét komponálni. Annyi volt benne a nehézség, most azon túl, hogy egy új művet meg kellett alkotni, hogy ráadásul zenekari kísérettel, én meg zenekarra még nem írtam, orgonára már írtam több művet, úgyhogy minthogy nem jártam zeneszerzés tanszakra a Zeneakadémiára, így szépen elkezdtem Haydntől, Mozarttól, Liszten keresztül egészen a 20. századig tanulmányozni a partitúrákat, hogyan szokták a zeneszerzők felrakni ezekbe a miségben a kíséreteket, meg mi az, ami jól szól. Ez egy ilyen nagyon izgalmas feladat volt, amivel szívesen foglalkoztam. Ez a mű is egy díjazott kompozíció lett a zeneszerzés pályázaton, így aztán a kattársnak a nyitó miséjén el is hangzott, és annyira megtetszett az Osztia Zoltán plébános atyának a belvárosi templomban, hogy azt mondta nekem, hogy szeretné, hogyha ez lenne a templomnak a hivatalos miséje. Úgyhogy azóta, én már szerintem 3 vagy 4 éve a templomban ezt használjuk, mint egy mise ordináriumot, időközben egyházi engedélyt is kapott, tehát hivatalosan lehet is használni az egyházban. Úgyhogy ez egy óriási öröm volt számomra. Tehát szívesen foglalkoznék a továbbiakban is a zeneszerzéssel, sajnos erre nagyon kevés idő jut, úgyhogy meglátjuk, hogy hogy alakulnak a dolgok. Remélem, hogy a nyugdíjas éveimnél hamarabb hozzá fogok jutni, hogy bele tudjam ásni magam.

0: Kedves hallgatóink, a mai arckép véget ért. Vendégünk Mészáros Zsolt Máté orgonaművész volt, az ő előadásában hallottuk a zenei részleteket a műsor során. Elsőként Liszt műveket játszott, Fantázia és fúga az Adnos ad salutarem undem című korál dallamára, illetve a magyar koronázási mise egyik tétele szólt. Végezetül pedig Mészáros Zsolt Máté saját szerzeményét hallottuk, a műsor során is emlegetett koncertnyitányt játszotta maga a szerző. Kedves hallgatóink, a hangmérnök Molnár Endre nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Szejlő Lénest hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Évvégéig havi 5000 forintot kapnak a dízelautósok. A Hősök terén mutatkozik be a Budapesti Fesztivál zenekar gyermekkórusa. Holnap már többfelé napos idő várható. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terror támadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett J.D. Vance, amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani, New York polgármestere. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót befizette. Hozzátette, a mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP a bejelentésre úgy reagált, a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A két ellenzéki párt egybehangzóan azt közölte, Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók csökkentését követelte, majd kormányra kerülve eltörölte a védett üzemanyagárat, ami mindenkinek segített. A MOL egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a kormányzati intézkedés a leginkább rászoruló társadalmi és fogyasztói csoportoknak segít. Hozzátették, a védett ár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne. Kiszorítaná az üzemanyagimportot, és napokon belül dízel és benzinhiányhoz vezetne. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent Benedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság. Hozzátették, bár a Duna bal oldalán véget ért a munka és a katonák levonultak, Paksnál azonban folytatódik a fenékküszöb megerősítése. A budaörsi Latinovics Színház Cyrano de Bergerac című produkciója nyerte a Szemle plusz legjobb előadásának járó díját. A Városmajori Szabadtéri Színpad 14. alkalommal megrendezett programsorozatán 12 hazai és határon túli előadást tekinthettek meg a nézők. A kamaraprogram legjobb előadásának a Víg Színház Zomerreise dalciklus Radnai Csillával című előadását választotta a zsűri. Gyerekeket is várnak a Budapesti Fesztivál zenekar idei ingyenes szabadtéri koncertjére, a Hősök terére. A holnapi hangversenyen Schubert 8. szimfóniája, egy észt kórusmű és Prokofjev hamupipőke szvitje is elhangzik Fischer Iván vezényletével. A program különlegessége, hogy először áll színpadra a fesztivál zenekar gyermekkórusa. A részvételhez nem szükséges regisztrálni. Holnap eleinte keleten még lehetnek záporok, majd napközben több felé kisüt a nap. A hajnali 8-15 fok után holnap délután 16-23 fok valószínű.

Over és a L'Arpeggiata. Ismertetjük a szereposztást. Dido barátemőke, Ineas Thomas Krall, Venus Belinda Céline Sheen, varázslónő Luciana Mancini, első Néreida udvarhölgy első boszorkány Johanna Rosa Falkinger, második Néreida második boszorkány Benedetta Mazzucato, főbusz szellem Dingle Yandel. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2026. január 10-én készült.

0: Kedves hallgatóink, Harry Purcell Dido és Éneász című operáját hallották. Szövegét Vergilius nyomán Neum Tét írta. Vezényelt Krisztina Ploár, előadta a Voktet Hannover és a L'Arpeggiata. A szereposztása következő volt. Dido barátemőke, Éneász Thomas Krall, Venus Belinda, Celine Sheen, varázslónő, Luciana Mancini. Első Néraida, udvarhölgy, első boszorkány, Johanna Rosa Falkinger. Második Néraida, második boszorkány, Benedetta Mazzucato. Főbusz szellem, Dingle Jandel. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2026. január 10-én készült. A hangmérnök Macz Ádám, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Műsorajánló. A színejava következő összeállításában a nyáron bemutatott amerikai-brit mitikus akcióeposz, az Odüsszeia zenéje szól. A film zeneszerzője, a háromszoros Oscar és hatszoros Grammy díjas svéd zeneszerző, karmester és zenei producer Ludwig Göransson. Színejava. Minden, ami filmzene, minden, ami zenélő mozi történet. Szombaton 12 óra 5 perckor a Bartók Rádióban.
2: Végtelen szépségű dallamok, ahol kibontakozik a tragédia.

A Vajda című szimfonikus balladát hallották. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük Csajkovszki műveiből, vezényel Vásári Tamás. A Hattyúk tava balett szvít következik.

A Hattyúk tava balett szvitet hallották. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük Piotr Csajkovszki műveiből, vezényel Vásári Tamás. Befejezésül hangozzék föl Csajkovszki harmadik lengyel szimfóniája, opusz 29.

0: A harmadik lengyel szimfóniát hallották. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítettük Csajkovszki műveiből, vezényelt Vásári Tamás. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2000. január 27-én készült. A hangmérnök Mosó Endre, a zenei rendező Mac László, a szerkesztő Várgedő Anna volt. Nevükben is elköszönés, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Zenebeszéd következő adásában Edvard Grieg Holberg szvítjének zongoraszóló változatát elemzi Péteri Lóránt.
2: Visszakapaszkodunk a tánc témához, de már nem tudjuk ugyanúgy elmondani, mint a tétel elején, mert már hallottuk ezt a titkot, és ennek a titoknak az ismeretében már ez a tánc téma is valahogyan másként szól.
1: Zenebeszéd. Még közelebb a muzsikához. Szombaton 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Vasárnap esti jazz műsorunkban a Julian Luck Trio koncertjét hallgathatják meg. Az amerikai Grammy-díjas jazzgitáros, zeneszerző, némiképp csodagyerek, már 8 évesen olyan neves művészekkel játszott együtt, mint például Carlos Santana és Pat Metheny. Azóta többféle formációt kipróbált, de mindig visszatér a klasszikus gitár-bőgő-dob hármas egységhez. Ebu Jazz. A Julian Luck Trio 2024-es felvétel a bécsi Concerthouse-ból vasárnap 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Ars Nova. Válogatás a 20. és 21. század zenéjéből.
3: Huszonöt éve annak, hogy a médiában mindenütt megjelenő iszonyatos képek szinte sokkos állapotba hozták a világot. 2001. szeptember 11-én, a merénylőket is beleszámolva, az Amerikában végrehajtott legkegyetlenebb terrortámadásban összesen 2996 ember vesztette életét. Legnagyobb részük a repülőgépek becsapódásakor szinte azonnal meghalt. Sokan később a lángokban, illetve a füstben lelték halálukat. Ez a merénylet, noha előre jelezték, hogy egy ilyen módon elkövetett támadás lehetősége egyre inkább fennáll, az emberek biztonságérzetének újra gondolására ösztökélte a világot. Természetesen művészeket, zeneszerzőket is megérintett a tragédia. Az évfordulón két olyan művet is meghallgathatnak, melyek az események nyomán születtek. Ezt követően pedig két olyan kompozíció szólal meg, melyek szintén az emberi kegyetlenség nyomán fakadó fájdalomból születtek. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Az amerikai, akkor már világhírű komponista John Adams már a tragédiát követő évben megírta emlékező zenéjét. Címe Lélekvándorlás, a 2001. szeptember 11-i áldozatok emlékére. A kompozícióban helyet kap kórus, nagy szimfonikus zenekar és hangbejátszás, melyről emberi hangok szólalnak meg. A New Yorki kórust és a New Yorki filharmonikusokat a 2002. szeptemberében a New Yorki Every Fisher Hallban készült emezfelvételen Lorin Mazel vezényelte.

0: Lélekvándorlás a 2001. szeptember 11-i áldozatok emlékére. John Adams művét hallották. A 25 évvel ezelőtti terrortámadás egy másik világhírű komponistát, Steve Reichet is emlékzene írására inspirálta. Miként tette ezt 1988-as Különböző vonatok című darabjában is, ezúttal is emberi hangok által vezérelt vonós négyest komponált. Ez alatt azt kell érteni, hogy a bejátszott emberi szólamokat a vonósok pontosan lekövetik, azt tovább vezetik, értelmezik újra, ezzel adva új és új lendületet a zenei folyamatnak. A 2010-es keltezésű kompozíció ezúttal a Mivosz Kvartett előadásában szólal meg. WTC 9/11. Steve Reich 15 perces darabját hallják.
1: They came from Boston on an airline and it sounds

total sound. Sound. Just dust in the street. Just dust.

WTC 9/11 címmel Steve Reich 2010-ben írt művét hallották, ami Miósz kvártet játszott. Az Ars Nova első felében a 25 évvel ezelőtt Amerikában történt terrortámadásra reflektáló műveket hallottak. Összeállításunk második felében két olyan alkotás szólal meg, melyek szintén az emberi kegyetlenség nyomán történt pusztítás, pusztulás képeit jelenítik meg. 1947-ben Arnold Schönberg a II. Világháború okozta sebeket öntötte zenébe egy varsói túlélő című művében. A Bécsi Állami Operaház énekkarának férfi kara és a bécsi filharmonikusok élén Claudio Abbado. A narrátor Gottfried Hornig.

Egy varsói túlélő címmel Arnold Schönberg 1947-ben írt művét hallották, Claudio Abbado vezényelt. Szintén a II. Világháború egyik különösen értelmetlen borzalma nyomán írta meg a fiatal, 27 esztendős Zsistov Penderecki azt a művét, mely meghozta számára a világhírnevet. Ez a gyászdal a hiroshimai áldozatokért, mely a Párizsi Tribune International de Compositeurs seregszemle díjnyertes alkotása lett 1961-ben. Ezúttal a Lengyel Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában hallják a karmester Antoni Witt.

0: Gyászdal a hiroshimai áldozatokért. Krzisztof Penderecki 1960-ban írt művét hallották. A Lengyel Rádió szimfonikus zenekarát Anthony Witt vezényelte. Az Ars Nova, melyben ezúttal a 25 évvel ezelőtti amerikai terrortámadás kapcsán olyan zeneművekből válogattunk, melyek az emberi kegyetlenség, pusztítás megrázó történéseit, képeit öntötték zenébe, ezzel véget ért. Legközelebb hétfőn jelentkezünk, akkor William Walton szimfonikus műveinek új lemez felvételeivel ismerkedhetnek meg. Ha tehetik, tartsanak velünk, én várom önöket, a szerkesztőt Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Vasárnap esti jazz műsorunkban a Julian Luck Trio koncertjét hallgathatják meg. Az amerikai Grammy-díjas jazzgitáros, zeneszerző, némiképp csodagyerek már 8 évesen olyan neves művészekkel játszott együtt, mint például Carlos Santana és Pat Metheny. Azóta többféle formációt kipróbált, de mindig visszatér a klasszikus gitár-bőgő-dob hármas egységhez. Ebu Jazz. A Julian Luck Trio 2024-es felvétel a Bécsi Concerthouse-ból vasárnap 23 órakor a Partók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Jazz a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm a Jazz Legendák hallgatóit, a szerkesztő Weiss Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Ma a The Brecker Brothers lemezeiből hallhatnak válogatást, Randy Virtuos trombita játékával és zeneszerzői kvalitásával, Mike felvillanyozó szaxofon játékával és innovatív gondolkodásmódjával, gondoljunk az EVI használatára emelkedett ki a muzsikusok közül, saját munkáik mellett keresett stúdiózenészek voltak együtt, de külön-külön is, szó szerint több száz albumot vettek fel, említhetném John Lennont, Frank Zappát, Bruce Springsteen, Chick Coreát vagy Pat Metheny-t. A testvérek közül már csak Randy él, 80 éves, közelít a 81-hez, Michael 2007 óta tagja az Égi zenekarnak. Randy és Michael Brecker szerzeményei szólnak. Some Skunk Funk, Sneaking Up Behind You, Don't Stop the Music, Petals, East River, Sponge, You Left Something Behind, Dream Theme, Why Can't I Be There, és Not Ethiopia. Fér bele a mai összeállításba.

0: A mai jazz legendákban a The Brecker Brothers lemezeiből válogatott szerkeztünk, Randy és Michael Brecker szerzeményei szóltak. Téma cím szerint Some Skunk Funk, Sneaking Up Behind You, Don't Stop the Music, Petals, East River, Sponge, You Left Something Behind, Dream Theme, Why Can't I Be There, és Not Ethiopia fér bele a mai összeállításba, amit meghallgathatnak újra a mediaclick.hu oldalon. A jazz legendák végén a szerkesztő Weisz Gábor nevében is búcsúzom, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Támogatást kapnak a dízelautósok. Túlárazott beszerzésekről beszélt a volt államtitkár. Többfelé napos idő várható. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kis József. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormánya a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20000 forintot jelent. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. Hozzátette, a mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A két ellenzéki párt egybehangzóan azt közölte, Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók csökkentését követelte, majd kormányra kerülve eltörölte a védett üzemanyagárat, amely mindenkinek segített. A MOL egyetért a dízelesek támogatásával, az olajtársaság szerint a védett ár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot, valamint dízel és benzin hiányhoz vezetne. A túlárazott informatikai beszerzésekről is beszélt a Partizánnak Vályi Nagy Vilmos, a 2010-14 közötti Orbán kormány volt államtitkára, a vele készült interjú második részében. Vályi Nagy azt mondta, olyan hibrid rendszer működött, ahol a NER oligarchák tényleges tulajdonosait is időnként meglopták az oligarchák, őket pedig a saját középvezetőik is meglopták. Szerinte ezért került olyan sokba a végén az a számla, amit a magyar államnak ki kellett fizetnie. Az ukrán elnök arra kérte Donald Trumpot, haladéktalanul vessen ki súlyos szankciókat Oroszországra, hogy csökkenjen annak rakétagyártó kapacitása, miután egyre intenzívebbek az Ukrajna elleni orosz légitámadások. Volodymyr Zelenszkij tervei szerint szeptember végén New Yorkban találkozik az amerikai elnökkel. Eleinte keleten még lehetnek záporok, majd napközben egyre több felé kisüt a nap, az élénk szél helyenként megerősödik, a hajnali 8-15 fok után délután 16-23 fok valószínű. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Bartók Rádióban. Az aludni térőknek nyugodalmas jó éjszakát, a rádiózóknak további kellemes szórakozást kívánok. Viszont hallásra!
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Németh Attila kíván kellemezzen a hallgatás munkatársai, hangmérnök Bozzai László és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Alessandro Scarlatti a barokk korszak egyik legjelentősebb olasz szerzője volt, aki 1660-ban született Palermóban, Szicíliában. Fiatalon Rómába került, és 20 éves kora előtt bemutatták egyik operáját. Pályája jelentős részét aztán Nápolyban töltötte el, az úgynevezett nápolyi opera egyik legfontosabb megteremtőjévé vált. Operái mellett írt több száz kantátát, oratóriumot és misét. Ámol koncertója szól a notturno elején.

Alessandro Scarlatti Amor koncertóját Leonard Schelb, Rafael Alperman és a Berlini Régi Zene Akadémia zenekara adta elő. Alessandro több alkalommal dolgozott Rómában, Firenzében, Nápolyban és arisztokrata mecénások támogatását is élvezte. Robert Schumann opusz 1-es Abegg variációja következik.

Schumann Abegg variációjátszunk, Hikim játszotta. A gyönyörű zongora mű Schumann első opuszának ihletője Méta Abegg grófnő volt, aki Schumann egyik barátjának választottja volt. Most pedig Giovanni Pier Luigi da Palestrina Stabat Materét hallgatjuk meg a Notturnóban.

Palesztrina Szabad Máterét a Kamerát a Szilézia szólaltatta meg, vezényelt Anna Sosták. Stabat Mater Dolorosa. Babits Mihály úgy fordította ezt a latin kifejezést, hogy állt az anya keservében, Krisztus sírató, Mária gyászát idéző szekvencia ez. Alfonso Ferrabosco két tánca következik.

Paván és Fantázia. Alfonso Ferrabosco zeneműveit Nigel North adta elő. Nagyon régi pengető hangszer a lant, amit hallottunk, annak idején épp oly seregestül készültek lant átiratok, mint manapság zongora kivonatok. Egy horvát zeneszerző, Franjo Parac szkercója következik.

Franjo Parács szkercóját a zágrábi fúvós ötös játszotta. Az orosz cár feloszlatta a finn parlamentet és korlátozta az országban a sajtó és szólásszabadságot. A tiltakozó mozgalom vezetősége előadás sorozatot rendezett, és Sibelius erre az alkalomra írt egy szvitet, amiből a Finlandia szimfonikus költemény önálló életre kelt.

Sibelius Finlandia szimfonikus költeményét játszotta a BBC skóciai szimfonikus zenekara. Sibelius a 19. század utolsó éveiben tagja volt annak a politikai mozgalomnak, amely a finn nemzet önállóságáért szállt síkra. Most Dvořák Émol Dumki triója szól.

Dvořák Dumki trióját József Szuk, József Csuro és Jan Panenka szólaltatta meg. A bemutatón annak idején az zongora szólamot maga a zeneszerző játszotta, a hegedűjét Ferdinand Lechner, míg a csellónál Hannus Wihan, a csellóverseny szólistája ült. Most Clara Schumann zongora darabja következik, a B-dur prelúdium és fuga.

Clara Schumann B-dur prelúdiuma és fugája hangzott el, Angela Cheng zongorázott. Louis Spohr zeneműve következik, C-dur nocturne, fafúvósokra és török hangszerekre. A komponista örök ifjúsága és kifogyhatatlan energiája elkápráztatta a kortársokat. Az Octoforus együttest halljuk.

Louis Spohr zeneműve hangzott el, C-dur nocturne fafúvósokra és török hangszerekre előadta az Octophorus együttes. A zeneszerző Beethoven és Cherubini jó barátja, Mendelssohn riválisa és Weber támogatottja volt. Hegedű játéka, hegedű versenyei a legnagyobb elismerést aratták Európa szerte. 2 óra van.

Az Oaklandi Filharmonikus Zenekar hangversenye következik, amelyen Giordano Bellincampi vezényelt. Elsőként az 1984-ben született Gemma Peacock Fehér lovak című kompozíciója hangzott el, a mű különös és tragikus történetből merített ihletet. Viva Vaud Former, új-zélandi ápolónő, az ország egyik első női pilótája volt. 1937-ben egy repülőgépből minden előjel nélkül a kukszorosodat a tengerbe zuhant, a holttestét sosem találták meg, az eset körülményei máig rejtélyesek. A darab címét egy beszámoló ihlette, ahol állítólag a viharos tenger felszínén fehér lovakat láttak.